0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
4: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
1: Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.
2: Mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free of the
0: back and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: I don't wanna ride.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban, és egy fadarab volt a kardunk, labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Adj már nekem is egy kölcsét!
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége. A kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rendben lezajlott a fűtési szezon. Egyre kevesebb az influenzás és hosszabbított válogatott centerével a Fátum Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május 15-én hivatalosan is véget ért a fűtési szezon. 2400 lakásban azonban ezt követően is ragaszkodtak még a meleg radiátorokhoz Nyíregyházán. Hajnal András a Nyírtávhő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, rendben lezajlott a szezon. Csupán kisebb meghibásodásokat kellett javítani.
2: A korábbi évekhez hasonlóan kicsit hosszabb és kicsit hűvösebb volt. Ez különösen a január és a március, de sort nem az április hónapok hidegebb időjárásának köszönhető. Azonban, ha sok éves, mondjuk 30 éves átlaghoz viszonyítom, akkor azt kell mondjam, hogy egy enyhe fűtési időszak volt. 17 különböző helyszínen voltak kisebb-nagyobb hibák. A legjelentősebb az érkertet ellátó 400-as gerincvezetékünk hibája volt, aminek köszönhetően sajnos néhány órára 1900 lakás esett ki, de igazából meg sem érezték a lakók, mert nem volt ideje sem kihűlni a lakásoknak. Még érdekességképpen említeném meg, hogy 1966-ban indult Nyíregyházán a távhőszolgáltatás, tehát pont most vagyunk 60 évesek, úgyhogy a 60. mondhatnám, hogy sikeres fűtési időszakon vagyunk túl.
1: Már alig vannak influenzások az országban. A 20. héten 9000-en fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Szabolcs-Szatmár-Berekben is csökkent a betegszám a megelőző héthez képest. 8 másik területre is ez volt jellemző. Hét vármegyében ugyanakkor emelkedett a megbetegedések száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Békés és Csongrád-Csanád vármegyében volt a legtöbb beteg. Bács-Kiskun, Veszprém és Somogy vármegyében pedig a legkevesebb. Hosszabbított válogatott centerével a Fátum. László Alexandra 2018-ban igazolt Nyíregyházára. Az elmúlt szezont bomba formában várhatta, de sajnos ősszel megsérült a térde és meg is kellett operálni. A röplabdázó már felépült és azért dolgozik, hogy a következő idényben újra pályára lépjen. László Alexandra már az 5. játékos, akivel hosszabbít a Fátum, írja a Nyíregyházi Sporthírek. Ma is folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből azonban eső nem valószínű. A szél még élénk lehet, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. A szél továbbra is többfelé élénk erős lehet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láb.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 25-e hétfő, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Rendben lezajlott a fűtési szezon. Egyre kevesebb az influenzás, és szépkorúaknak adtak tanácsokat egyenruhások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május 15-én hivatalosan is véget ért a fűtési szezon. 2400 lakásban azonban ezt követően is ragaszkodtak még a meleg radiátorokhoz Nyíregyházán. Hajnal András a Nyírtávhő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, rendben lezajlott a szezon. Csupán kisebb meghibásodásokat kellett javítani.
2: A korábbi évekhez hasonlóan kicsit hosszabb és kicsit hűvösebb volt. Ez különösen a január és a március, dédesort nem az április hónapok hidegebb időjárásának köszönhető. Azonban, ha sok éves, mondjuk 30 éves átlaghoz viszonyítom, akkor azt kell mondjam, hogy egy enyhe fűtési időszak volt. 17 különböző helyszínen voltak kisebb-nagyobb hibák. A legjelentősebb a zérkertet ellátó 400-as gerincvezetékünk hibája volt, aminek köszönhetően sajnos néhány órára 1900 lakás esett ki, de igazából meg sem érezték a lakók, mert nem volt ideje sem kiülni a lakásoknak. Még érdekességképpen említeném meg, hogy 1966-ban indult Nyíregyházán a távhőszolgáltatás, tehát pont most vagyunk 60 évesek, úgyhogy a 60. mondhatnám, hogy sikeres fűtési időszakon vagyunk túl.
1: Már alig vannak influenzások az országban. A 20. héten 9000-en fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Szabolcs-Szatmár-Berekben is csökkent a beteg száma megelőző héthez képest. 8 másik területre is ez volt jellemző. Hét vármegyében ugyanakkor emelkedett a megbetegedések száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Békés és Csongrád-Csanád vármegyében volt a legtöbb beteg. Bács-Kiskun, Veszprém és Somogy vármegyében pedig a legkevesebb. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
3: A Virágos Magyarország verseny 33. éve szólítja meg a települési önkormányzatokat, hogy mutassák be legnagyobb vívmányaikat, eredményeiket a település zöldítés kapcsán. Idén is május 31-ig várjuk a virágosmagyarország.hu oldalon a települések jelentkezését a versenybe. Idén külön saját tematikával nem készültünk, a már meglévő tematikus pályázataink, illetve teljes településsel való jelentkezésben várjuk a településeket. Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen, tehát sokat ennivaló még faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A versenyre a nevezés díjmentes, a honlapon keresztül csupán néhány alapadat megadásával történik a versenybe való regisztráció, és egy település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be. A tematikus pályázataink is a korábbi években megszokottak, az év főtere, év fasora, év óvodakertje, az év zöld innovációja, virágos városi és falusíták, illetve virágzó közösségi díjra nyújthatnak be tematikus pályázatot.
1: Jelentkezni a kezdeményezés honlapján lehet díjmentesen. 2024-ben egyébként Nyíregyháza nyerte a verseny nagyvárosi kategóriájának fődíját. Szépkorúakat láttak el tanácsokkal az egyenruhások. A Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei nyugdíjas szervezetek szövetsége rendezett szabadtéri rendezvényt az Ibrányi Városligetben, a napokban. A rendezvényre a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakemberei is meghívást kaptak. A nyugdíjasok leginkább veszélyeztető bűncselekmények megelőzési lehetőségeiről hallhattak. Az online és az unokázós csalások, a trükkös lopások, valamint a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos kérdések és válaszok is nagy hangsúlyt kaptak. A cél a szépkorú lakosság biztonságérzetének erősítése, valamint az áldozattá válás megelőzése volt. Olvasható a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. Korszerűbb lett a közvilágítás Dombrádon, írja a Szabolcs Online. A portál úgy értesült, hogy 33 új korszerű ledes lámpatestet szereltek fel, többek között a Béke és a Pátruhai utcába. Az új lámpáknak köszönhetően itt már minden oszlopon van világítás. A fejlesztésnek köszönhetően nőhet a lakosság biztonságérzete, és a közlekedés is biztonságosabb lehet majd. Ünnepélyesen köszöntötték a végzős óvoda pedagógus és tanítószakos hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen. Az esemény idén is a kollégium épületétől induló közös sétával kezdődött, majd Nagy Balázs, az óvó és tanítóképző intézet igazgatója köszöntötte a hallgatókat, családtagjaikat és az intézmény vendégeit. Beszédében hangsúlyozta, a pedagógusi hivatás egyszerre jelent felelősséget és lehetőséget, arra, hogy a jövő generációinak életét formálják. A rendezvényen több gyerekműsor is színesítette a programot, az ünnepség zárásaként pedig az első évesek közös énekléssel búcsúztak a végzősöktől. Olvasható az egyetem honlapján. Soha nem látott nyári programsorozattal készül a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda. A szervezet közölte, továbbra is az a cél, hogy értékes, szabadidős, közösségi és tanulási lehetőségeket biztosítsanak minél több nyíregyházi és térségbeli fiatal számára. A nyári programok több országot és számos települést érintenek, és Nyíregyházán is egymást követik majd a közösségi események, workshopok és találkozók. Júniusban a szervezet képviselői Norvégiába és Lengyelországba is elutaznak. A felvidéki Nagykaposon ifjúsági csere lesz, augusztus végén pedig Szatmár Németibe látogatnak. Ugyanakkor Nyíregyháza is több Erasmus Plus projektnek ad otthont, amelyek során külföldi fiatalok érkeznek majd a vármegye székhelyre. Emellett kulturális és testvérvárosi programok is lesznek, folytatódik a civil karaván, amely több települést, köztük Csengert, Kisvárdát és Nyírbátort is érinti majd. A Diák Akadémia programsorozat 4 alkalommal várja az érdeklődő fiatalokat, és nyílt napot is tart majd a szervezet. Megnyílt a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének diploma és záró kiállítása. A fiatal alkotók munkái egyszerre reflektálnak a modern világ kérdéseire és a klasszikus művészeti hagyományokra. A tárlat a Pál Gyula teremben és az egyetem kerengőjében várja az érdeklődőket, írja beszámolójában a nyiregyháza.hu. Festményeket és plasztikákat is megtekinthetnek a látogatók. A Zárójel című tárlat 60 alkotó mintegy 200 munkáját mutatja be. A Pál Gyula teremben látható diplomakiállítás július 18-áig, az egyetemi kerengőben látható zárókiállítás pedig június 19-ig látogatható. Ismét megnyitja kapuit a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Május 29-én rendezik a Görögbefogadlak nyitott udvar eseményt. A program célja, hogy közelebb hozza a görög katolikus közösséget az érdeklődőkhöz. A látogatókat kötetlen beszélgetések, tematikus sátrak, játékok, gasztronómiai programok és táncház is várja. A rendezvény részletei a Nyíregyházi Intézmény honlapján érhetők el. Hosszabbított válogatott centerével a Fátum. László Alexandra 2018-ban igazolt Nyíregyházára. Az elmúlt szezont bomba formában várhatta, de sajnos ősszel megsérült a térde és meg is kellett operálni. A röplabdázó már felépült és azért dolgozik, hogy a következő idényben újra pályára lépjen. László Alexandra már az 5. játékos, akivel hosszabbít a Fátum, írja a Nyíregyházi Sporthírek. Ma is folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből azonban eső nem valószínű. A szél még élénk lehet, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. A szél továbbra is többfelé élénk erős lehet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: eddig csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 37 legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy kis csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvence.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még várja a jelentkezőket a Virágos Magyarország verseny. Szépkorúaknak adtak tanácsokat egyenruhások, és ismét megnyitja kapuit a görögkatolikus főiskola. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani. Mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
3: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
2: Jelentkezni a kezdeményezés honlapján lehet díjmentesen. 2024-ben egyébként Nyíregyháza nyerte a verseny nagyvárosi kategóriájának

0: biztonságérzetének erősítése, valamint az áldozattá válás megelőzése volt. Olvasható a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. Ismét megnyitja kapuit a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Május 29-én rendezik a Görögbefogadlak nyitott udvar eseményt. A program célja, hogy közelebb hozza a görög katolikus közösséget az érdeklődőkhöz. A látogatókat kötetlen beszélgetések, tematikus sátrak, játékok, gasztronómiai programok és táncház is várja. A rendezvény részletei a Nyíregyházi Intézmény honlapján érhetők el. Ma is folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből azonban eső nem valószínű. A szél még élénk lehet, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. A szél továbbra is többfelé élénk erős lehet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati szél.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Korszerűbb a közvilágítás Dombrádon. A végzős hallgatókat köszöntötték, és programdömpinggel készül a DPI. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerűbb lett a közvilágítás Dombrádon, írja a Szabolcs Online. A portál úgy értesült, hogy 33 új korszerű ledes lámpatestet szereltek fel, többek között a Béke és a Pátruhai utcába. Az új lámpáknak köszönhetően itt már minden oszlopon van világítás. A fejlesztésnek köszönhetően nőhet a lakosság biztonságérzete, és a közlekedés is biztonságosabb lehet majd. Ünnepélyesen köszöntötték a végzős óvodapedagógus és tanítószakos hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen. Az esemény idén is a kollégium épületétől induló közös sétával kezdődött, majd Nagy Balázs, az óvó és tanítóképző intézet igazgatója köszöntötte a hallgatókat, családtagjaikat és az intézmény vendégeit. Beszédében hangsúlyozta, a pedagógusi hivatás egyszerre jelent felelősséget és lehetőséget, arra, hogy a jövő generációinak életét formálják. A rendezvényen több gyerekműsor is színesítette a programot, az ünnepség zárásaként pedig az első évesek közös énekléssel búcsúztak a végzősöktől. Olvasható az egyetem honlapján. Soha nem látott nyári programsorozattal készül a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda. A szervezet közölte, továbbra is az a cél, hogy értékes, szabadidős, közösségi és tanulási lehetőségeket biztosítsanak minél több nyíregyházi és térségbeli fiatal számára. A nyári programok több országot és számos települést érintenek, és Nyíregyházán is egymást követik majd a közösségi események, workshopok és találkozók. Júniusban a szervezet képviselői Norvégiába és Lengyelországba is elutaznak, a felvidéki Nagykaposon ifjúsági csere lesz, augusztus végén pedig Szatmár Németibe látogatnak. Ugyanakkor Nyíregyháza is több Erasmus Plus projektnek ad otthont, amelyek során külföldi fiatalok érkeznek majd a vármegye székhelyre. Emellett kulturális és testvérvárosi programok is lesznek, folytatódik a civil karaván, amely több települést, köztük Csengert, Kisvárdát és Nyírbátort is érinti majd. A Diák Akadémia programsorozat 4 alkalommal várja az érdeklődő fiatalokat, és nyílt napot is tart majd a szervezet. Ma is folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből azonban eső nem valószínű. A szél még élénk lehet, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. A szél továbbra is többfelé élénk erős lehet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felül egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Változatosan.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

Uralkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendben lezajlott a fűtési szezon. Egyre kevesebb az influenzás és hosszabbított válogatott centerével a Fátum Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május 15-én hivatalosan is véget ért a fűtési szezon. 2400 lakásban azonban ezt követően is ragaszkodtak még a meleg radiátorokhoz Nyíregyházán. Hajnal András a Nyírtávhő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, rendben lezajlott a szezon. Csupán kisebb meghibásodásokat kellett javítani.
3: A korábbi évekhez hasonlóan kicsit hosszabb és kicsit hűvösebb volt. Ez különösen a január és a március, de sor nem az április hónapok hidegebb időjárásának köszönhető. Azonban, ha sok éves, mondjuk 30 éves átlaghoz viszonyítom, akkor azt kell mondjam, hogy egy enyhe fűtési időszak volt. 17 különböző helyszínen voltak kisebb-nagyobb hibák. A legjelentősebb az érkertet ellátó 400-as gerincvezetékünk hibája volt, aminek köszönhetően sajnos néhány órára 1900 lakás esett ki, de igazából meg sem érezték a lakók, mert nem volt ideje sem kihűlni a lakásoknak. Még érdekességképpen említeném meg, hogy 1966-ban indult Nyíregyházán a távhőszolgáltatás, tehát pont most vagyunk 60 évesek, úgyhogy a 60. mondhatnám, hogy sikeres fűtési időszakon vagyunk túl.
2: Már alig vannak influenzások az országban. A 20. héten 9000-en fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Szabolcs-Szatmár-Berekben is csökkent a betegszám a megelőző héthez képest. 8 másik területre is ez volt jellemző. Hét vármegyében ugyanakkor emelkedett a megbetegedések száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Békés és Csongrád-Csanád vármegyében volt a legtöbb beteg. Bács-Kiskun, Veszprém és Somogy vármegyében pedig a legkevesebb. Hosszabbított válogatott centerével a Fátum. László Alexandra 2018-ban igazolt Nyíregyházára. Az elmúlt szezont bomba formában várhatta, de sajnos ősszel megsérült a térde, és meg is kellett operálni. A röplabdázó már felépült, és azért dolgozik, hogy a következő idényben újra pályára

0: viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A fuga miatt még ne váljatok el.
2: Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
3: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedez fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerez szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempus közalapítvány által kezelt program keretében.
4: Mozgás, tanulási képességek és szociális készségek tréningére, evésterápiára vagy autizmus-specifikus fejlesztésre lenne szükséged? Téged is vár a Leveleki Molnár Kastélyban működő Platán Fejlesztő Központ. molnarkastelevelek.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Még várja a jelentkezőket a Virágos Magyarország verseny. Szépkorúaknak adtak tanácsokat egyenruhások, és ismét megnyitja kapuit a görögkatolikus főiskola. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
6: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
5: Jelentkezni a kezdeményezés honlapján lehet díjmentesen. 2024-ben egyébként Nyíregyháza nyerte a verseny nagyvárosi kategóriájának fődíját. Szépkorúakat láttak el tanácsokkal az egyenruhások. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei nyugdíjas szervezetek szövetsége rendezett szabadtéri rendezvényt az Ibrányi Városligetben, a napokban. A rendezvényre a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakemberei is meghívást kaptak. A nyugdíjasok leginkább veszélyeztető bűncselekmények megelőzési lehetőségeiről hallhattak. Az online és az unokázós csalások, a trükkös lopások, valamint a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos kérdések és válaszok is nagy hangsúlyt kaptak. A cél a szépkorú lakosság biztonságérzetének erősítése, valamint az áldozattá válás megelőzése volt, olvasható a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. Ismét megnyitja kapuit a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. Május 29-én rendezik a Görögbefogadlak nyitott udvar eseményt. A program célja, hogy közelebb hozza a görögkatolikus közösséget az érdeklődőkhöz. A látogatókat kötetlen beszélgetések, tematikus sátrak, játékok, gasztronómiai programok és táncház is várja. A rendezvény részletei a Nyíregyházi Intézmény honlapján érhetők el. Ma is folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből azonban eső nem valószínű. A szél még élénk lehet, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. A szél továbbra is többfelé élénk erős lehet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a

hétvégét, milyen jó ezt így hétfőn mondani, ugye 8 óra után pár perccel, 05:25 a dátum, folytatódik tovább a hosszú hétvége, a pünkösdi hosszú hétvége, ma még pihenhetünk, egy nagyot szórakozhatunk, szuper időjárásban, május utolsó etemás szinte nyári hangulatot hoz, hosszabb nappalok, kellemes reggelek és egyre több szabadtéri program vár mindenkit, és ráadásul ez a hétfő reggel kifejezetten nyugodtabb a megszokottaknál, sehol a reggeli csúcs, és gondolom a délutáni csúcs is majd el fog maradni a közlekedésben, nem így lesz holnap, de ettől függetlenül maradjunk azért még a mai napnál, a jó idő miatt sokan választják a kerékpározás, vagy pedig a szabadtéri kikapcsolódás, parkok, teraszok és kiránduló helyek telnek meg még a mai napon élettel, a hónap vége felé pedig sok helyen már a közelgő nyári szünet és a vakáció tervei kerülnek előtérbe, ha pedig maradunk konkrétan a mai napnál, akkor azt tudom mondani, hogy köszöntse fel az Orbán és a Gergely ismerőseit, hiszen ők a mai névnaposok, és ma van az eltűnt gyermekek világnapja, a gyermekek biztonságára és védelmére hívja fel a figyelmet. Figyeljünk rájuk a mai napon is, hiszen a különböző rendezvényeken bizonyára nagy lesz majd a zsongás, nem beszélve arról, hogy a hétvégi gyermeknapon is bizonyára sokan lesznek majd. A mai napon 1975-ben a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából adták át Zánkán a balatoni úttörővárost, és 1977-ben a Csillagok háborúja is ma először jelent meg a mozivásznon. Plusz egy kis érdekesség, először szállított utasokat Miskolc és Lilafüred között az erdei lilafüredi kisvasút több mint 100 éve már. Többek között a vasút közlekedésben is vannak változások. Vagy miket lehet még tudni a hosszú hétvége utolsó napjáról, mindjárt ezzel folytatjuk. Jó reggel, tovább jó pihenést. Ez a Best Reggel. Én Simon Norbert vagyok.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Sikeres napot kívánok a rádió hallgatóknak, hogy miért így kezdem ezt a mai műsort, ez hamarosan kiderül. Köszöntöm Önöket, a Csak 10 perc szavatot hallgatják. Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntünk, szép napot kívánunk neked, szia!
2: Hello, itt vagyok.
0: Több hallgató, főleg édesanyák küldtek nekünk e-maileket, leveleket, amiben szeretnék, hogyha mindenki szeretné, hogyha az ő gyermeke sikeres lenne, boldog lenne, mindenféle probléma nélkül tudna hasítani a világba, és hát ugye mindenki a gyermekének a legjobbat szeretné. Igen ám, de akkor egy picit erről beszélgessünk már, hogy mi is ez a siker, hogyha van ennek receptje, akkor el tudnád árulni nekünk, hogy hogyan is néz ki egy olyan ember, aki sikeres. Én így az utóbbi időben átgondoltam ezt a dolgot, és meg is kérdeztem itt bent a kollégákat. Józsi, elképesztő, hogy az emberek mennyire máshogy látják a sikeres embereket.
2: Mert hogy az, hogy mi a siker, az tulajdonképpen te mondod meg. Mert az a siker, amit te annak tartasz.
0: Aha.
2: Hogy mekkora kihívások, vagy milyen feladatok vannak, amiket magad elé állítasz, vagy mekkora feladatokat tol az élet eléd, és azokat milyen módon éled meg, ebből azt gondolom, hogy nincs kettő. Ahogyan a kudarc is olyan, hogy nagyon személyre szabott a gondolkodás a kudarcról, úgy a sikerről is azt kell mondani, hogy a siker az, amit én annak tartok. Persze, amikor körülnézünk a világban, akár bárki a saját maga legszűkebb élet közösségében, barátokkal, szomszédokkal, rokonokkal, iskolatársakkal, akkor azért úgy látunk olyanokat, akiknek azt mondjuk, hogy sikeres az élete, vagy sikeresebb, mint a miénk, és akkor általában mindig ráfogjuk azt, hogy na, biztos azért, mert, és akkor itt felsoroljuk, hogy mert sok pénzt örökölt, mert jók voltak a szülei, mert nagyszerű iskolákat választott, vagy választottak a számára, mert jókor volt jó helyen, és akkor általában a nem sikeres emberek szeretik a sikeres emberektől elvenni azt, ami egyébként abban, hogy siker, mögötte egészen biztosan ott van, ami lehet, hogy az én személyiségemből hiányzik, vagy belőlem abból kevesebb van, és valljuk meg őszintén, hogy a lustaság egy olyan dolog, amely nagyon sok embernek az életét szereti úgy áthatni, hogy közben nem üti fel a fejét, hogy egyébként maga ez a lustaság, amit csinálsz, hanem találunk magyarázatokat arra, hogy ez nekem egyébként miért nem fog menni.
0: Nem lehet az, hogy mostanára most nagyon lecsupaszítottuk ezt a sikerességnek a dolgait. Gondolok itt arra, hogyha valakinek van pénze, akkor arra mondjuk azt, hogy ő akkor sikeres. Holott én szerintem bizonyos emberek
2: azért... Ő csak gazdag.
0: Ugye? Tehát, hogy azért ezt máshol is kell kapargatni, tehát nem feltétlen igaz az, hogy mondjuk valaki szerencsés volt, jó helyen volt, jó időben, összejött neki x millió, csilliárd, milliárd forint, akármicsoda, és nem tudom, hogy most mi ennek az értékmérő az emberek szemében, de hajlamosak az emberek azt mondani erről, hogy tessék, akkor ő sikeres. Holott az is lehet, hogy amikor meg az életét éli, akkor teljesen egyedül van.
2: Így van. Na, akkor nézzük azokat a dolgokat, amelyeket a sikeres ember személyiség típusában meg kellene találnunk. Mindenki megmérheti magában, hogy ezekből mondjuk hány.
0: Anyukát most figyeljenek. Igen,
2: most kell felhangosítani a rádiót, igen. Na, az első az az, hogy kreativitás, vagy mondjuk úgy, hogy ötletek. Ugye azt mondjuk, hogy általában mindenkinek vannak ötletei, csak kevesen fogják azt felvállalni, hogy ezeket az ötleteket én meg is fogom valósítani, ami az eszembe jutott. De ugye azt mondjuk, hogy a korszakalkotó dolgok, azok mindig nagyon egyszerű ötleteknek az eredményei. Mitől lesz valamiből hatalmas nagy dolog vagy siker, mitől lesz egy elfeledett dolog, attól, hogy meg akarjuk-e azt valósítani, és elhiszem-e magamról, hogy az az ötlet, amit a homlokomra csapva kiötlök, az valóság lehet. Hiszek-e abban, hogy az ötletem tud sikeres lenni? Azt gondolom, hogy ez a siker első lépcsője. Nagyon sok olyan ötleted van, vagy volt az életedben biztos neked is, ami eszedbe jutott, és azzal a sunggal ki is ment a fejedből. Hát mi lenne, hogyha az ötleteim megragadnának, vagy akarnám megragasztani őket, akkor fogalmazzunk kicsit így, hogy nézzük meg, hogy ebből mi sül ki. Mondjuk azt, hogy ez olyan, mint a magvetésnél a mag, abból még nem látszik, hogy mi lesz, de mag nélkül nincs termés. Az ötletet tekintheted a siker magjának. Na, ha már van egy nagyon jó ötleted, van egy jó kis kreativitásod, akkor nem szabad soha szem előtt téveszteni azt, hogy én sikeres akarok lenni, vagyis koncentrálnom kell arra, hogy csak előre nézhetek. Minden, ami gátol, minden, ami probléma, az azért van, hogy még előrébb és még előrébb jussak. Tehát van egy jó ötletem, utána arra koncentrálok, hogy csak előre. Na, itt már azért nagyon sokan megállnak.
0: Hát igen. Emlékezzünk a Cocktail című filmben, ugye Brian Flanaganre, a pultos srácra, akinek a pultjában hiába ugye koktélokat kevett, mindig ott volt egy sikerkönyv, ami ott lapult, és ez mindig előjött neki minden nap, ezt nézegette, olvasgatta, és ott lobogott a szeme előtt az, hogy Úristen, nekem ilyennek kell lenni. Akkor tulajdonképpen ezt táplálható?
2: Nem látszott semmi. Pontosan igen. Így van. De utána jön az, amit ugye megint a leghamarabb elengedünk, az, hogy kemény munka. Az elismerés, a pozitív eredmény, a sikernek az apró jelei, azok nem jönnek maguktól, ezért tenni kell. Na itt van az, hogy te most tréber vagy, te most segnyaló vagy, bocsánat, te most olyan vagy, aki ezeket a dolgokat túl akarod tolni, és minden munkaidő veled kezdődik, és te még akkor is ott vagy, amikor más már eljön. Igen, a sikeres ember azt tudja, hogy keményen kell dolgoznia.
0: Legyünk őszinték, hogy az emberek nagy többsége pont ezt a pontot nem kívánja.
2: Már nem, így van. Hát ezután jön még ugye az, amit úgy hívunk, hogy szenvedély, amikor egyfajta belső indítatásom van, amikor azt mondom, hogy engem ennek a célnak a megvalósításától nem fog semmi eltávolítani, mert ezt én meg akarom valósítani, és lehet, hogy ez még mindig csak az én fejemben él. Akkor jön egy következő, hogy abban, amiben én sikeres akarok lenni, abban nekem nem elég az átlagos, nem elég a nagyon jó, abban nekem szakértővé kell válnom a saját munkámon, a saját területemen belül, mert a siker az mindig csak ezeknek az embereknek lesz a része. Ehhez viszont mi kell, hogy leromboljam magamban azokat a falakat, ami a sikertől elválaszt, tehát van olyan, hogy nekem tulajdonképpen saját magamat kell átlépni, a kis hitűségemet, és nem odafigyelni azokkal a hangokra, amelyek azt mondják, hogy te még mindig ezen dolgozol. Uh-huh. Ezt éljük úgy, hogy kitartás, hinni abban, hogy amit véghez akarok vinni, amiért dolgozok, bármilyen visszautasítás vagy nehézséget tol elém az élet, az engem nem tud eltántorítani. Uh-huh. Ez nem csupán koncentráció, ez nem csupán önmagam átlépése, ez nem csupán kemény munka, hanem ez az, amit úgy hívunk, hogy kitartás, ez az, amikor mindez a 4-5 egyszerre van fent hosszú ideig.
0: Tehát akkor sokszor ezek a dolgok a komfortzónádon kívül történnek.
2: És innentől kezdődően az emberek legnagyobb része attól mindig óvja magát, hogy komfortzónán kívül kerüljön, mert ott nem vagyok abban biztos, hogy én meg tudom állni a saját helyemet, ismerem a korlátaimat, és azokat én nem vagyok hajlandó még egy kecsegtető sikerért sem átlépni. Uh-huh. Amikor... De ha te átléped a tiedet, és te majd sikeres leszel, akkor az majd nekem tud rosszul esni. Uh-huh.
0: Talán Benedek Tibor mondta azt, amikor kérdezték, hogy mi is annak a titka, hogy például ők ilyen sikeresek, vagy ő ilyen sikeres lett, azt mondta, hogy jobban hittem benne, mint mások. És azért ennek óriási jelentősége van.
2: Tehát és ezt beszéltük az előbb így végig tulajdonképpen, hogy attól, hogy a környezetem azt mondja, hogy ez felesleges, ez nem kell. Ez... Na most itt van egy olyan dolog, hogy vannak olyanok, amik mindezt megteszem, és a siker mégis elmarad, akkor az mekkora probléma. Én azt gondolom, hogy amikor az ember egy ilyen dologban átlépi a határait, átlépi a korlátait, és valamit nagyon komolyan tud venni, akkor saját magához is közelebb kerül, és olyan dolgokat tud meg saját magáról, meg a saját maga személyiségéről, amit lehet, hogy majd egy másik, vagy egy következő élethelyzetben tud felhasználni. Tehát itt egy biztos, ha siker nem lesz belőle, ki mindenképpen sikeres tud lenni az, aki önmagát ismeri. A legegyszerűbb munkahelyen azt mondja a főnök, hogy ezt meg ezt meg kell csinálni ekkorára. akkor felállnak 8-an, és elmondják, hogy ezt ezért, meg ezért, meg ezért egészen biztosan nem lehet. Akkor legyél te a 9. vagy a 10., aki azon gondolkodik, hogy lehet, hogy a többi azt mondja, hogy ez képtelenség, de én gondolkozzak már azon, hogy hogyan lehet mégis. Tudod, amikor azt mondták, hogy mivel nem mondtátok, hogy lehetetlen, ezért megcsináltok.
0: Igen, pontosan. Jaj, de jó volt ezt hallani. Van még fontos pont ebbe?
2: Én azt gondolom, hogy aki ezeket így a saját életében, a saját maga élethelyzetében végig gondolja, mint az ötletek, önmagam átlépése, specializáció, kemény munka, koncentráció és kitartás, az valahova biztosan el fog jutni.
0: A mai nap folyamán a siker receptjét lehetett hallani ebben a műsorban. Én nagyon bízom benne, hogy sok embernek tudtunk vagy megerősítést adni, vagy pedig egy picit jobbá tenni majd az életüket. Vegyék ezt komolyan, ez fontos információ. Köszönjük szépen, Józsi! Legközelebb megint hívunk.
2: Fogom várni. Minden jót nektek!

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

gyönyörű időjárás várható a mai napon, így pünkös hétfő 05:25. Ez a dátum, ennél pedig magasabb a hőfok, ami érkezik. Kereken 30 fok várható ma délután Nyíregyházán. Tökéletes ok arra, hogy csobbanjunk, hiszen most már a strandok java is kinyitott. Miért ne kezdhetnénk el a nyarat? Pünkös hétfő van, ez még munkaszüneti napnak számít, a legtöbb üzletre pedig vonatkozik a bolt zár, ugyanakkor vannak kivételek az éttermek, a kávézók, a cukráznák, mozik és a szórakozó helyek eltérhetnek nyitvatartásban, rájuk nem érvényes a boltokra vonatkozó zárási szabály. A hulladékszállítása kapcsolatosan pedig jó tudni, hogy a megszokott járatrend szerint történik, tehát a mai napon ki kell húzni a kukákat, mert hogy el fogják vinni a felesleges szemetet, de piacolni nem fogunk tudni, ugyanis a nyíregyházi piacok a mai napon zárva tartanak. A parkolás viszont ingyenes, hogyha esetleg Nyíregyháza belvárosában vagy bármelyik fizető parkolóban parkolnak, ne tessék a parkolóautomatákat, semmi szükség nincsen rá. Ha pedig tömegközlekednek, akkor jó, hogyha tudják, hogy a buszok a mai napon a hét első munkanapját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap szerint közlekednek, a vonatok pedig a vasárnapi menetrend szerint mennek. Bármi is a cél, tökéletes gyári napra készüljön, legalábbis időjárás szempontjából. Mindjárt jön a Csak 10 perc rovat, friss epizódja, Molnár József nyitja a hetet, Szakács Tibivel fog beszélgetni, családi gondviselés. Ez a téma. 8:30-kor itt a Westen, további jó hétvégét, jó pihenést!

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
2: Ma is üdvözlem a rádió hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják, én Szakács Tibor vagyok. A mai beszélgető társam Molnár József lelkész léleggyógyász barátom. Itt vagy Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Itt vagyok, és örülök, hogy tudunk újra beszélgetni.
2: Képzeld el, álmodtam, a minap egy olyan álmom volt, amiben a gyermekkorom jött vissza, és mi lakótelepen nőttünk fel, úgymond mi voltunk ezek a, tudod, ezek a kulcsos gyerekek. Te nem tudom, emlékszel erre a korszakra?
3: Hát annyira, hogy nekem is volt a nyakamban.
2: Igen? Na, szuper. Tehát egy ilyen nagy, hatalmas, tízemeletes panel lakás, ezt úgy kell elképzelni, hogy 63-64 családot szépen tízemelet magasságban, ott nem mindenki egy emelete, mindenki így szépen külön-külön együtt él. Ennek a dolognak azért van jelentősége, mert az akkori idézőjelbetében lakótelepi kulcsos gyerekek között hát voltak olyanok, akiknek különböző szorosabb szabályoknak kellett megfelelni a családban, meg voltak olyanok közöttünk, akik egyszerűen a szüleik nem figyeltek rájuk oda, úgymond idézőjelbe téve, én általam megfogalmazva, ilyen kilökött gyerekekként kezelte őket a lakótelep. És hát, ha adtál neki egy szendvicset, adtál, ha nem adtál, nem adtál, kész. És akkor úgy idézőjelbe téve sose láttuk azt, hogy őket felügyeli valaki, vagy pedig odafigyeltek volna rá szüleik. Nekem ilyen elhanyagoltatnak tűntek, és úgy próbáltam most a mostani légkörbe ezt így átültetni, hogy egyáltalán ez a jelenség, ez az elhanyagolás, ez van-e, és egy picit azon gondolkodtam el, hogyha látnék egy ilyet, akkor van-e jogom ebbe beleszólni. De egyáltalán ez aktuális jelenség még?
3: Azt gondolom, hogy igen, bár nagyon sokszor ezt modernkorinak nevezik, de hogyha azért végignézzük a történelmet, akkor azért ez ott, ahol felnőttek és gyerekek élnek együtt, ott azért ez elég gyakran előfordul. És érdekes, hogy amikor az elhanyagolást mondod, akár ezt a szót kiejted, akkor mindjárt az jut eszünkbe, hogy ezt egy gyermek szenvedi el egy felnőttől, de hát azért azt is látni kell, hogy ez az elhanyagolás azért ez megtörténhet mondjuk olyan felnőttekkel is, akiket nem feltétlenül idősekkel, de mondjuk rászoruló felnőttekkel, akik mondjuk önellátásra képtelenek, és mondjuk a családjuk, vagy a körülöttük lévő emberek nem nagyon foglalkoznak velük. Ez azért nagyon érdekes, mert ma már azt mondjuk az elhanyagolásról, hogy ez tulajdonképpen egy formája magának a bántalmazásnak. Mert a bántalmazásról mindig valami olyan fizikai erőszak jut eszünkbe, hogy valaki akit ütnek, vernek.
2: Hát de ugye bántalmazni nem csak úgy lehet fizikálisan, hogy pontosan, hirtelen valami elcsattan, hanem úgy is lehet, hogy alapjában véve valamit nem teszünk meg, pedig az arra neki szüksége lenne.
3: Így van, ugye a fizikait azt azért szoktuk látni, ugye ezek a legszembetűnőbb tünetek, amikor azt látjuk, hogy egy gyermeknek a ruházata, vagy ő maga mondjuk nem tiszta, rendezetlen. Azt is látjuk, amikor mondjuk egy saját kortársai között láthatóan alultáplált, vagy a fejlődése az nagy mértékben elmarad a többiektől. Ezeket könnyen veszük észre, amikor valaki fizikai elhanyagolásnak az áldozata lesz gyermekként. Aztán mondjuk azt is, amikor érzelmileg van egy gyermek elhanyagolva, amikor azt látjuk, hogy nem figyelnek rá, amit most te is mondtál, hogy ezt úgy észreveszi még a gyermek is egy másikon, azt gondoljuk, hogy ez mindig az alacsonyabb társadalmi helyzetben lévő családoknál.
2: Abszolút nem. Én legalábbis nem így emlékszem.
3: Így van, pontosan. Általában itt ugye a jobb módú családok gyerekeiből kerültek ki ők nagyobb számban, nem mintha a másik oldalon nem lenne, de azt látjuk, hogy arányaikat tekintve, itt akkor a szülők maguk túlterheltségére, vagy időhiányára hivatkoznak, amikor azt mondjuk, hogy az oktatási, nevelési, szociális elhanyagolás történik. Ez nagyon-nagyon érdekes, hogy ezt a jogi kategóriát, amit ugye fel is vetettél, hogy beleszólhatunk-e. Tehát, hogyha azt mondjuk rá egy bűncselekmény, akkor az a feladatunk, hogy ebből mi maradjunk ki, ezt gondolja mindenki. De azt gondolom, hogy egyetlen dolog van, amit egészséges felnőttként meg tudunk tenni, ez pedig a jelzőrendszernek a működtetése. Tehát én nem mondhatom, hogy szerintem ez milyen, hanem tudnom kell, hogy ezt nekem nevelési tanácsadóban, rendőrségen, bárhol, iskolában,

0: pedagógusnál kell jeleznem, akinek ez a saját hatáskörébe tartozik, hogy akkor ezeket a jelzéseket a megfelelő helyekre továbbítsa. Nagyon nehéz ebből egyébként kimaradni, mert nyilvánvalóan a ápolás, a gondoskodás, az odafigyelés az egy alapvető emberi készségünk, és azt észrevesztük, hogyha ezt valaki valakikkel, vagy valakik valakikkel nem teszik meg.
1: Hát annak idején én emlékszem rá, az én édesanyám belekeveredett egy olyan vitába egy szülővel, amikor mi ugye általános iskolába járva vittünk plusz szendvicset annak a gyereknek, aki igen, nem vitt magával, és ezt kikérte.
0: Mert nem kapott.
1: Nem kapott. És kikérte, amikor találkoztunk, utána ezzel a családdal, ott volt sikeres anyuka, és most nem megbélyegezni akarom, és akkor kérdőre vonta az én anyukámat, hogy milyen jogon adsz az én gyermekemnek szendvicset, és csak ennyit mondott, hogy figyelj, hát nem volt nála, és mi megkérdeztük, hogy éhes-e, éhes volt, adta neki, és kérdezett. Nem megköszönte, hanem felháborodott, volt nála pénz, de így, érted? Tehát, hogy valami borzalmas, lehet, hogy van nála pénz, de az a gyermek lehet, hogy ugyanazt kívánja, mint amit a másik gyermek.
0: Pontosan. Így van, tehát ez nagyon érdekes dolog, hogy a felnőttek világát ugye ezek az anyagi dolgok mennyire meghatározzák, és pontosan az történik sokszor, amit te mondtál, hogy az a gyerek lehet, hogy van a zsebébe akárhány száz forint, és tudna venni magának bárhol, akár iskolába menet, vagy magában az iskolában is ennivalót, de ő abból az érzelmi töltetből marad ki, amikor a mellette levő gyerek a táskájából előveszi azt az anyuka szagú szendvicset, ami szépen be van csomagolva, mellé téve egy kis ivólé, vagy egy csoki, és tulajdonképpen ez a fajta érzelmi töltet marad el, nem pedig csupán a kalória. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt felnőttként tudjuk nagyon-nagyon másképpen látni, és azt gondolom, hogyha most aki erre odafigyel erre a mi beszélgetésünkre, akkor sajnos azt kell mondani, hogy nagyon sok elhanyagolt gyereket fogunk látni magunk körül, akik hála Istennek mondjuk nem a fizikai elhanyagolásnak a tüneteit mutatják magukon, hogy kékek vagy zöldek, ami nyilvánvalóan égbe kiáltó, hanem sokkal inkább azokat, akikre azt fogalmaztad meg, hogy a szeretet, meg a gondoskodás, meg az odaadás hiányzik az életéből. Ezt mindenféleképpen a legbölcsebb, hogyha ott jelezzük, ahol az oktatása vagy nevelése történik, mert a felelősségünk azért közösen ebben, mint társadalom nyilvánvalóan megvan.
1: De van felelősségünk a nagyszülők tekintetében is. Én azt pontosan gondolom legalábbis, mert hogy nem csak ugye kisgyermekkorra jellemző ez, hanem nagyon sok elhanyagolt, otthagyott, olyan idősebb nénét, bácsit látunk, akire idézélbe téve magasan tesz a családja, vagy pedig nincsen rá ideje.
0: Miközben ugye az most már köztudott, hogy van szülőtartási kötelezettség, csak nem csak a szülőknek van kötelessége a gyermekeire.
1: Tehát ezért valaki büntethető különben?
0: Igen. Tehát ez most már egy egészen más jogi kategória, amikor van valakinek gyermeke, vagy vannak hozzátartozói, vagy leszármazottai, unokái, ha már a gyermekei nincsenek. Tehát, hogy ez is egy másik történés már, amikor fel kell hívni valakinek a figyelmét arra, hogy egyébként neked van egy apád, egy anyád, egy nagyanyád, akinek a segítés és a támogatása kötelessége. Ez nagyon érdekes akkor, amikor idősek otthonába, szociális otthonba költözik be valaki, azért, mert azt mondja, hogy nincsen senkije, és abban a pillanatban, amikor ő mondjuk meghal, akkor mondjuk nagyon sokan tudnak jelentkezni azért a vagyonkáért, ami mondjuk adott esetben egy a legkisebb településen lévő vidéki ház, vagy a legkisebb anyagi erőt jelentő lakótelepen egy picike lakás, akkor azért mindig elő szokta kerülni. Nyilvánvalóan, itt azért nagyon érdekes dolog, hogy ennek a híre azért úgy nagyon hamar körbe szokott tudni érni, bár akkor, amikor elhanyagoltuk, nem figyeltünk rá, és azt sem tudtuk, hogy a világon van, akkor azért mindenki nagyon jól be tudta csukni a szemét, fülét. Pontosan így van, hogy mondtad, hogy említettem én is az elején, hogy az elhanyagolás az nem csak a gyermekekről szól, hanem a rászoruló vagy magatehetetlen felnőttek magukra hagyására is. Ez is társadalmi, szociális és emberi kérdés, hogy ezeket észre kell vennünk, és ha észrevettük, akkor ne azt tegyük, amit a legtöbb ember, hogy akkor elfordítjuk a fejünket, megnyugtatva a lelki világunkat azzal az egyetlen mondattal, nem az én dolgom. De a jelzés mindenképpen a miénk.
1: Tehát fel kell vállalni ezt a dolgot, és merni kell egyáltalán, akár neki is, vagy akár hatóságoknak is lehet szólni ebbe az esetbe, ugye?
0: Természetesen ők pedig majd eldöntik, hogy ez kinek és milyen hiányát jelenti, az már nyilván nem a mi ügyünk.
1: Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az a nagymama, aki annak idején megcsinálta a szendvicset azért, hogy neked ott az iskolában legyen, és mondjuk esetleg még adhattál is a másiknak, és az mondjuk időskorában lehet, hogy ezt a szendvicset, vagy ilyen szendvicset szívesen megenné, de egyszerűen már nem képes arra, hogy önmagát ellássa. Szerintem az egy barzalmasan csúnya dolog az, hogyha mondjuk történetesen neki úgy kell meghalni, és most én nem akarok ilyen szívbe markolóan elbúcsúzni, de különben ez a tény és ez az igazság ezzel kapcsolatban, hogy sok szegény nagymama, nagyapa inkább nem szól egy szót se, csak ne jelentsek gondot a gyerekeknek.
0: Ők érzik magukat még tulajdonképpen egyfajta tehernek, mondjuk még akár egy legjobb családban is elhangzik, itt én nem akarok a terhetekre lenni. Azt gondolom, itt a fiatalabb generációnak kell ezt nagyon röviden, néhány szóban rövidre zárni ezt a történetet, hogy itt nincs szó teherről, ez a kötelességünk, ahogyan a tiéd volt egykoron, az én nevelésem, ápolásom, etetésem, ez most pedig most innentől kezdődően az enyém, és ez a történet itt egyébként meg be van fejezve. Tehát mindenki tette, meg teszi azt, ami a dolga, hogy ami a lelkiismeretéből jön, vagy ha nem jön, akkor figyelmeztetni kell rá. Na és ez meg már a következő történet majd.
1: Egy lezáró gondolat egy hallgatótól, aki annyit ért, hogy ne csak addig legyen fontos, ameddig lefényképezed és kiposztolod a Facebookra, és különben baromi nagy igazság van ebbe is, úgyhogy na mindegy, nem akarom magam felhozni fölöslegesen, de nagyon jó dologról beszéltünk ma is. Köszönjük szépen akkor ezt a hallgatóknak, ezt a témafelvetés, és neked Józsi azt az információ áradatot, amit adtál itt nekünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, és holnap újra jelentkezünk. További szép napot kívánunk neked. Szia!
0: Köszönöm, és várom, hogy hívjatok. Szia!

hétfő reggel, kedvenc mondata pedig továbbra is az, hogy mindenkinek szuper hétvégét kívánok. Zakatol tovább a hosszú hétvége, pünkös hétfőn is elő a strand papucsokkal, 30 fok környékére húszik a hőmérséklet. És hogyha nézzük a hőmérsékleti rekordokat, akkor vannak itt azért meglepő dolgok. Például 1991-ben, a mai napon így május 25-én Putnokon -3,2 fok volt. Ez nem az az érték, amit május 25-én az emberek már igazából várnak. Viszont, hogyha nézzük a másik oldalát, a pozitív rekordot, 33,6 fok, ez a pozitív rekord Egerből, és nagyon közel leszünk, azt kell mondjam, ezzel a 30 fokkal, amit várunk a mai napon már a pozitív rekordhoz. Felhők ugyan sodródhatnak Magyarország felé, ennek ellenére sok helyen derült lesz az ég, nem valószínű eső, sem zápor, szóval megúsztuk a napot szárazon, nagyon úgy tűnik, és a szél előfordulására sincsen sok esély. Tehát igazi strandidő várható így május 25-én. Meg is néztem, hogy például a Balatonon mi a helyzet. Siófokon jelenleg 21,6 Celsius fokos a víz, az már teljesen csobbanásra alkalmas, viszont vigyázzanak a magas UV-sugárzással.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége. A kedvedet letölje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mozgás, tanulási képességek és szociális készségek tréningére, evésterápiára vagy autizmus specifikus fejlesztésre lenne szükséged? Téged is vár a Leveleki Molnár Kastélyban működő Platán fejlesztő központ. molnarkastélylevelek.hu.
2: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
3: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Korszerűbb a közvilágítás Dombrádon. A végzős hallgatókat köszöntötték, és programdömpinggel készül a DPI. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerűbb lett a közvilágítás Dombrádon, írja a Szabolcs Online. A portál úgy értesült, hogy 33 új korszerű ledes lámpatestet szereltek fel, többek között a Béke és a Pátruhai utcába. Az új lámpáknak köszönhetően itt már minden oszlopon van világítás. A fejlesztésnek köszönhetően nőhet a lakosság biztonságérzete, és a közlekedés is biztonságosabb lehet majd. Ünnepélyesen köszöntötték a végzős óvodapedagógus és tanítószakos hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen. Az esemény idén is a kollégium épületétől induló közös sétával kezdődött, majd Nagy Balázs, az óvó és tanítóképző intézet igazgatója köszöntötte a hallgatókat, családtagjaikat és az intézmény vendégeit. Beszédében hangsúlyozta, a pedagógusi hivatás egyszerre jelent felelősséget és lehetőséget, arra, hogy a jövő generációinak életét formálják. A rendezvényen több gyerekműsor is színesítette a programot, az ünnepség zárásaként pedig az első évesek közös énekléssel búcsúztak a végzősöktől. Olvasható az egyetem honlapján. Soha nem látott nyári programsorozattal készül a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda. A szervezet közölte, továbbra is az a cél, hogy értékes, szabadidős, közösségi és tanulási lehetőségeket biztosítsanak minél több nyíregyházi és térségbeli fiatal számára. A nyári programok több országot és számos települést érintenek, és Nyíregyházán is egymást követik majd a közösségi események, workshopok és találkozók. Júniusban a szervezet képviselői Norvégiába és Lengyelországba is elutaznak. A felvidéki Nagykaposon ifjúsági csere lesz, augusztus végén pedig Szatmár Németibe látogatnak. Ugyanakkor Nyíregyháza is több Erasmus Plus projektnek ad otthont, amelyek során külföldi fiatalok érkeznek majd a vármegye székhelyre. Emellett kulturális és testvérvárosi programok is lesznek, folytatódik a civil karaván, amely több települést, köztük Csengert, Kisvárdát és Nyírbátort is érinti majd. A Diák Akadémia programsorozat 4 alkalommal várja az érdeklődő fiatalokat, és nyílt napot is tart majd a szervezet. Ma is folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből azonban eső nem valószínű. A szél még élénk lehet, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. A szél továbbra is többfelé élénk erős lehet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a

Jó reggelt és további jó hétvégét itt a Best reggeli, Simon Norbert vagyok. A pünkösdi hosszú hétvége elhozta magával az igazi nyarat, hiszen a hőmérséklet napközben akár a 30 fokot is elérheti. Az idei év első igazán meleg napjainak átvészeléséhez ugye mindenkinek különböző taktikája van, azonban a hidratáltság az egyik legfontosabb dolog, amire ilyenkor azért most már kötelező odafigyelni, hogy elkerüljük a rosszul léteket. Azonban lehet, hogy nem is tudja, de a rendszeres vízfogyasztás mellett van még egy másik ital, amire talán sokan nem gondolnának, pedig kiváló megoldás. Ez pedig nem más, mint a tej, ugyanis a tejben található cukrok, fehérjék és sírok miatt egy pohár ebből a folyadékból sokkal tovább segít fenntartani a hidratáltságot. A tej ugyanis nátriumot is tartalmaz, ami segít abban, hogy a szervezet tovább megtartja a vizet, így támogatva a hidratáltságot. Ha pedig esetleg nincs a kéznél tej, a bolt meg zárva van, és a víz mellett azért fogyasztana mást is, akkor nem árt egy-két sört bedobni a hűtőbe. Menjünk azért ezzel is biztosra. Jön Pápa Jóci itt a hosszú étvége folytatásában.

Jó reggelt, még épp, hogy elkezdődött a hosszú hétvége utolsó napja, még előttünk van egy egész nap szórakozás, és köszöntjük a vendégeinket itt Nyíregyházán. Ugyanis a pünkösdi hosszú hétvégére szóló foglalások alapján Nyíregyháza az ország egyik legnépszerűbb belföldi úti célja lett, a gyerekekkel utazó körében pedig az első helyen végzett, ugyanis a foglalási adatok szerint a családos utazó körében Nyíregyháza lett az első. Köszönjük az érdeklődést, és nagyon bízom benne, hogy a családok jól érzik magukat itt Nyíregyházán. Ebben amúgy jelentős szerepet játszott ugye Sóstó, az élményfürdő, a sóstói állatkert és a szabadtéri program lehetőségek. Városunk az országos toplistán olyan népszerű turisztikai célpontok mellett szerepel, mint Siófok, Szeged, Gyula vagy éppen Balatonfüred, és a belföldi foglalások közel fele két éjszakára szólt. Ezen a hosszú hétvégén a legtöbb vendég 70 ezer forint alatti szállás keresett, ugyanakkor továbbra is népszerűek a wellness szolgáltatás kínáló szálláshelyek. A foglalások több mint fele két fős utazás volt, de jelentős a 3 és 4 fős családi foglalások aránya is. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások pedig jelentősen növelték a keresletet a pünkösdi hosszú hétvégére. Örülünk annak, hogy tényleg sokan érkeztek Nyíregyházára, érezzék magukat továbbra is jól, ismerkedjenek meg a városunkkal, és hallgassák önök is a bestet.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: hétvégén is
1: a legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.

Szerdán indul a várhatóan augusztus végéig tartó nagyszabású pályakarbantartás, amely jelentősen átalakítja a vasúti közlekedést Nyíregyháza térségében. A MÁV csoport a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vasúti pályaszakaszon végez komplex felújítási munkálatokat, és egész nyáron, ugye augusztus végéig pótóbuszok közlekednek majd. Érdemes lesz utána olvasni, hogy ez pontosan kit és mikor és hogyan érint. Addig pedig robbantjuk a TNT slágerét a Besten, ez már a Tiltott Perc.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Nézzünk szét a városi programok események környékén is. A mai napon pünkös hétfőn tovább folytatódik a sokadalom, méghozzá a Múzeum faluban a Topogó és Topogó Junior táncegyüttes a hagyományos mavagyolás szokásait eleveníti fel. A Kalamajka Bábszínház pedig két előadással is készül. Délben pedig népzenei koncerttel várják önöket, és a mai nap egyik leglátványosabb eseménye a 13 órakor kezdődő pünkös királyválasztás lesz, ahol ügyességi és erőpróbák során dől el, hogy kiviselheti egy éven át a Sóstói Múzeum falu pünkösdi királya címet. Ez vár önökre, hogyha mai napon a múzeumfalut látogatják majd meg. Viszont hétvégén akár mehettek már egy nagyon érdekes programra a gyerekekkel együtt, mert hogy gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui, méghozzá május 31-én most vasárnap reggel 10 és délután 4 óra között fogadják önöket a gyerekekkel együtt. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak majd, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez vagy pedig balesethez riasztják őket, megtekinthetőek, sőt, tehát ki is próbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések. A kicsik a tűzoltó öltözéket is magukra ölthetik, és igen, be lehet ülni a tűzoltó autókba is. Most vasárnap 10 órától.

0: Jó reggelt, 0625 a nap, ami elindult, még javában tart a pünkösdi hosszú hétvége, de már a következő hétvégére is koncentrálhatunk. Fókuszban lesznek a gyerekek, hiszen jön a gyereknap, például lesz majd gyermeknapi kézműves foglalkozás pénteken, 5 órától Kertvárosi Közösségi Ház, Prága utca 7. Családi vetélkedő, szelektív szombat, ez pedig már a Kossuth tér kínálata, most szombaton 9 órától, egészen este 8:30-ig. Többek között a vetélkedés mellett lesznek színpadi produkciók, Vidám Manók együttes például a kicsiknek, nagyobb acskáknak este 7 órától majd bikini koncert, és persze maga a vetélkedő nagyon fontos, hiszen rengeteg olyan információt szerezhetünk, ami a szelektív hulladék gyűjtésről szól. Másnap pedig vasárnap, ugye most vasárnap, városi gyereknap, délután 2 órától a Buratino Bábszínház előadásával indul majd minden, és még Vidám Park is lesz.
1: Ez

0: Szóval nagyon úgy néz ki, hogy a hosszú hétvége utolsó napján, így hétfő, meg lesz a 30 fok, biztosan választják sokan a strandot. Az év első strandolása az valami, hogy mindig különleges pillanat, amikor rájövünk, hogy a testünk még téli üzemmódban van, de a naptej már optimista. A has még télies, de az önbizalom már nyárias, és az év első csobbanása az mindig az a 3 másodperc bátorság, és utána jön a 20 perc vacogás. Az első strandolás ugye a naptej, a lángos és a csak bokáig megyek be hivatalos ünnepe, ami könnyen lehet, hogy ma lesz. Ha így van, akkor jó csobbanást, ha bármi más programot választott, érezze magát jól a hosszú vétége utolsó napján. Mindjárt jön Szendi Hajni a nap folytatásában, én Simon Norbert vagyok, holnap ismét Best reggel, hamarabb kerünk már 6 órától, de ezzel majd foglalkozunk holnap, egyelőre élvezzük a mai napot, a pünkös hétfőt.
1: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Rendben lezajlott a fűtési szezon. Egyre kevesebb az influenzás és hosszabbított válogatott centerével a Fátum Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május 15-én hivatalosan is véget ért a fűtési szezon. 2400 lakásban azonban ezt követően is ragaszkodtak még a meleg radiátorokhoz Nyíregyházán. Hajnal András a Nyírtávhő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, rendben lezajlott a szezon. Csupán kisebb meghibásodásokat kellett javítani.
4: A korábbi évekhez hasonlóan kicsit hosszabb és kicsit hűvösebb volt. Ez különösen a január és a március, de sor nem az április hónapok hidegebb időjárásának köszönhető. Azonban ha sok éves, mondjuk 30 éves átlaghoz viszonyítom, akkor azt kell mondjam, hogy egy enyhe fűtési időszak volt. 17 különböző helyszínen voltak kisebb-nagyobb hibák. A legjelentősebb az érkertet ellátó 400-as gerincvezetékünk hibája volt, aminek köszönhetően sajnos néhány órára 1900 lakás esett ki, de igazából meg sem érezték a lakók, mert nem volt ideje sem kihűlni a lakásoknak. Még érdekességképpen említeném meg, hogy 1966-ban indult Nyíregyházán a távhőszolgáltatás, tehát pont most vagyunk 60 évesek, úgyhogy a 60. mondhatnám, hogy sikeres fűtési időszakon vagyunk túl.
3: Már alig vannak influenzások az országban. A 20. héten 9000-en fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Szabolcs-Szatmár-Berekben is csökkent a betegszám a megelőző héthez képest. 8 másik területre is ez volt jellemző. Hét vármegyében ugyanakkor emelkedett a megbetegedések száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Békés és Csongrád-Csanád vármegyében volt a legtöbb beteg. Bács-Kiskun, Veszprém és Somogy vármegyében pedig a legkevesebb. Hosszabbított válogatott centerével a Fátum. László Alexandra 2018-ban igazolt Nyíregyházára. Az elmúlt szezont bomba formában várhatta, de sajnos ősszel megsérült a térde és meg is kellett operálni. A röplabdázó már felépült és azért dolgozik, hogy a következő idényben újra pályára lépjen. László Alexandra már az 5. játékos, akivel hosszabbít a Fátum, írja a Nyíregyházi Sporthírek. Ma is folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből azonban eső nem valószínű. A szél még élénk lehet, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. A szél továbbra is többfelé élénk erős lehet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Ez a Best FM itt a 103.9-en, nagyon-nagyon kellemes, szép hosszú hétvégét kívánok. Hát pünköst hétfő van, tehát egy háromnapos hosszú hétvége utolsó napja indult most el. Én remélem együtt töltjük a következő 4 órán, mert hogy hamarosan például jön majd nálunk a névnaptárt, aztán eszünk is majd egyet a pünkösthöz kapcsolódóan.

Május 25-e van, ma az Orbánokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Az Orbán névről azt tudjuk, hogy latin eredetű, és az Urbánusból ered, amely azonos szóból származó keresztnév. Jelentése városi, művelt, illedelmes, szellemes. A 90-es években szorványosan fordult elő a név, és nem szerepel most sem a leggyakrabban adott férfinevek százas listáján. Az Orbánokat becézik Orbánkának, Orbinak, Orbikának, Orbusnak is. A nevet viselők harcias, mindig az igazságot kereső emberek. A konfliktus helyzetet nem szeretik, de nagyon jól tudják kezelni. Híres Orbán például Szent Orbán. Ma ünnepelnek még a bagiták, a bársonykák, a bedecsek, a bedők, a csatádok, a gergelyek, a gergők, a gerők, a gyürék, a györgyök, a györkök, a györkék, a madlenek, a madlénák, a magdák, a magdalénák, a magdók, a magdolnák, a maháliák, a márkok és a márkusok. Holnap Fülöp napja lesz.

0: egyháziak. A jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Lotki Tibor kutyatrénerrel beszélgetek. Szia Tibi, szép napot neked!
1: Szia Hanni, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Kemény témánk lesz ma. Nagyon sokat beszélgettünk már veled arról, hogy a kutya ösztönlényként születik és úgy is távozik majd. Nyilván a belé fektetett munka az ösztönöket kordában tarthatja. A belé fektetett munka azonban akár olyan irányba is elmehet, ami hát minden csak nem jó. Sajnos Magyarországon is rengeteg hírt hallottunk arról, hogy tiltott kutyaviadalokat szerveznek, ahol vannak a kiképzett kutyák, akik ölnek, és hát be vannak hozzájuk dobva mondjuk így áldozati kutyák, meg van, amikor két kiképzett kutyaviadalra kiképzett kutyát engednek össze, és ilyenkor az emberek ugye fogadnak, olyan képeket is láttunk, hogy ilyen, tudom, ilyen tuskókat kötnek a kutyára, és úgy edzik őket, hogy az izmuk erősebb legyen. Szóval amikor ilyeneket látok, hallok, egyszerűen elborzadok, szörnyűség az egész. Éppen ezért, mivel rengeteget beszéltünk az ösztönökről, szerintem fontos, hogy arról is beszéljünk, hogy ezeket a kutyákban lévő mondjuk így erős ösztönöket hogyan és miképpen viszik félre bizonyos emberek.
1: Hát igen, ez a téma, ez azért mindig felkavaró. Hát ha akár csak a hírekben hallom, vagy most, hogy beszélünk róla, maximálisan a kutyák pártján vagyok.
0: Egyértelmű.
1: És azt ki kell jelenteni, hogy bármilyen kutyát használnak ilyen célra, soha sem a kutya a felelős ezért. Mindig az ember a felelős.
0: Persze.
1: Magyarországon is az állatvédelmi törvény tiltja, a végrehajtásban azért már vannak hiányosságok, de elég sok ilyen tiltott viadalt lefüleltek már a hatóságok, de sajnos mindig újra kitermelődik az a réteg, aki hát ezt élvezi, vagy anyagi haszonszerzésből csinálja, vagy mind a kettő, hogy élvezés, meg még anyagi haszonszerzés miatt is.
0: Aberrát és kapzsi.
1: Lehetne sorolni a jelzőket. Ami nagyon fontos, és beszéltük, hogy mindig az ember a probléma okozója és a probléma forrása. Ezek között, az emberek között, nem azt mondom, hogy ők felismerték azt, hogy egyes fajták alkalmasak erre, mert ők nem kutattak ez irányba, hanem hallották valahonnan, hogy XY kutyafajta erre alkalmas, és akkor olyat kell venni, olyat kell szaporítani, és akkor dobjuk össze a kert végében, meg hívjuk meg a haverokat, stb. Stb. Nagyon sok fajta alkalmas lenne erre egyébként. Beszéltünk akár őrzővédőfajtákról, kemény szájú vadászkutyákról, stb. De megint oda jutottunk ki, hogy az ember az, aki ezek közül is a legideálisabbat akarja kiválasztani. Most szándékosan nem mondok fajtát egyébként, mert az a baj, hogy a köztudatban nagyon gyorsan elterjed az, hogy ez a fajta mondjuk itt a kutyaviadalok királya, és a laikus ember azért hát nem tudom, az emberek többsége, tehát 10-ből 9 embert megkérdeznék, az biztos azt a fajtát mondaná, amire gondolunk mindannyian, holott nem fajta függő ez a dolog.
0: Egyetfüggő.
1: Csak egyetfüggő, mert mondjuk ez az adott fajta egy olyan ideális felépítésű, középmagas, gyors, robbanékony, erős izmokkal rendelkezik, erős ösztönökkel rendelkezik, amit egyébként máshol jól tud hasznosítani, de az aberrált ember azt mondja, hogy már pedig most nekem te harcolni fogsz. És a kutyának ebben nincsen beleszólása.
0: Túlélő is, nem?
1: Mert azt, igen, tehát annyira képezték magukat ezek az emberek is, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy az adott kutyából kihozzák ezt, hogy harcoljon a másik kutyával. Tehát én most itt tippeket nem is
0: Isten őriz, nem.
1: Akarok adni, meg nem is megyünk bele egy ilyen felkészítésbe, mert nem adunk tippeket, de nagyon szomorú, hogy még mindig itt tartunk, hogy bizonyos emberek a kutyát, ugye az ember legjobb barátját, hűséges társát, és év ezredeken az embert segítő élőlényeket ilyen célra alkalmazza, saját önző céljaira, anyagi haszonszerzésre, tehát a törvény minden szigorával le kell, hogy sújtson ezekre az emberekre.
0: De itt a kutya és a idézőes gazdi között szerintem nincs is normális, semmi normálisnak mondható kapcsolat, tehát hogy kötődés sincsen, azt gondolom.
1: Hát darab érdekes, elhullott, érdekes lenne ez, hogyha valaki azt mondaná, hogy de én imádom ezt a kutyát,
0: ja,
1: de azért odalököm, és lehet, hogy vele fog pusztulni.
0: Igen.
1: Igen. És ugye a másik dolog, hogy most nem beszéltünk még arról, hogy ott akár győztes, akár vesztes kutyáról beszélünk, azért nagyon komoly sérüléseket szenvednek el.
0: Persze, hát
1: mindenképpen ugye kimerít az állat kínzás fogalmát.
0: Igen.
1: Ez az esemény, illetve a kutyák közötti harc. Tehát sajnos láttam már én is ilyen videókat. Meg
0: én nem, nem meg sem mertem nézni. Nem mertem.
1: Nem, csak az, hogy milyen sérüléseket szereztek. tehát kutyavérdalat én sem nézek.
0: Már nem az csak, hogy egyszerűen, ahogy feljön, én már kész, nem?
1: Igen, tehát...
0: Hát lehet nem is éli túl, úgy idézőben nyertes sem, ugye?
1: Persze, egyértelmű. Tehát lehet, hogy szenved 2-3 hétig, egy napig, 6 hónapig, tehát nem lehet kiszámolni. Kérdés ugye megint az, hogy milyen ellátást kap.
0: Kap-e?
1: Na most, kap-e, igen.
0: Mert nyilván nem viszed el az állatorvoshoz, hogy...
1: Igen, hogy mennyit ér meg annak az embernek, aki ilyen célra használja.
0: Hát meg lebukik, nem? Most... Ha elviszi az orvoshoz, vagy orvost hív, aki meg szépen akkor hát bűncselekményben vesz részt.
1: Hát igen, ez az egyik része, vagy mondjuk pont ebből kifolyólag, akkor otthon próbálják ellátni házi körülmények között, mert lehet, hogy összevar varró tűvel meg cérnával a sebet, de kérdés, hogy az mennyire steril. Meg az utókezelés nyilván, tehát azért az is fontos. Tehát, hát na, most olyan szót mondtam volna, amit inkább nem.
0: Én is. Vajon lesz-e olyan, hogy felszámolják az országban teljesen a kutyaviadalokat, meg nem tudom, egy kakasharcok, meg szóval ilyen dolgokról is lehet folyamatosan hallani. Na, hát legközelebb azért még folytatjuk ezt Maglóczky Tiborral.

Ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megvan.

Május 25-e van, ma az Orbánok ünneplik névnapjukat, ez az év 145. napja, Gergely naptár szerint, tehát 220 nap, és itt a szilveszter. Ma van Szent Orbán vértanú halált szenvedett pápa ünnepe, ma van a törölköző nap Douglas Adams angol író emlékére, ugye ő készítette el a Galaxis úti kalauz stopposoknak című művet, ma van Afrika napja, az argentin köztársaságban a forradalom napja 1810 óta, és Jordán Hasimit a királyság nemzeti ünnepe, a függetlenség napja 46 óta. Nézzük a kalendáriumban, milyen események történtek május 25-én. 1401-ben első Mária királynő halálával férje első Márton egyeduralkodó lett Szicíliában. 1571-ben az erdélyi rendek Bátor Istvánt választották fejedelemnek. 1834-ben az országgyűlési képviselőként Pozsonyban tartózkodó Kölcsey Ferenc a Magyar utca 495 szám alatti bérelt szállásán megfogalmazta és aláírta végrendeletét, amelyet Deák Ferenccel az élen öt felkért követtársa július 8-án hitelesített. 1940-ben a Civilizáció kriptája nevű időkapszulát ezen a napon zárták le. 55-ben a Kanchenjunga első megmászására került sor. George Brand és Joe Brown mentek föl a 8586 méteres csúcsra. 1961-ben John F. Kennedy kongresszusi bejelentésével megkezdődött az Apollo Hold expedíciós program. 75-ben a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából átadták Zánkán a balatoni üdülővárost, az üttörővárost, meg én is voltam ott pár hétig. 77-ben a Csillagok háborúja megjelent a mozivásznakon, 89-ben a Népképviselők gyűlésére került sor, a Szovjetunió első és egyben utolsó elnökévé Gorbacsovat választották. 90-ben a Kölyál egy helyszíni ellenőrzés során bezáratta Nagytétényben a Metalohemia telephelyét. 2002-ben a China Airlines 611-es járatának katasztrófája esett erre a napra. 2008-ban pedig a Phoenix űrszonda leszállt a Mars felszínére. Volt Forma 1 és a belga nagydíjat Niki Lauda nyerte meg 1975-ben. Niki Lauda ugye most hunyt el. 97-ben jött a spanyol nagydíj Barcelonában, 2008-ban és 14-ben pedig a monakói nagydíj Monte Carlóban. Van foci évforduló is erre a napra, 2005-ben BL döntő volt Isztambulban, a győztes a Liverpool FC lett, az ellenfél pedig a Milán volt. Az eredmény 3-3 lett, így 11-esekkel győzött a Liverpool. És akkor nézzük, kik születtek ezen a napon. 1550-ben Lely Szent Kamil itáliai katolikus pap rendalapító. 1802-ben Johann Friedrich von Brent, német természettudós. 1803-ban Baldácsi Antal országgyűlési képviselő és Ralph Waldo Emerson, amerikai eszéíró, költő, unitárius lelkész és a transzcendentalista mozgalom vezetője. 1865-ben John Reimhoff, Nobel békedíjas metodista lelkész. 1865-ben szintúj Peter Zeeman, holland fizikus, aki 1902-ben megosztott fizikai Nobel-díjat kapott Hendrik Lorentzel, amiért felfedezte róla elnevezett Zeeman hatást. 1879-ben Dienes Valéria táncpedagógus, filozófus, az első magyar női egyetemi tanár. 1890-ben Várnai Zseni József Attila díjas magyar költő, írónő. 1913-ban Donald D. McLean, brit diplomata, szovjet kém, a Cambridge-i ötök egyike. 21-ben ezen a napon született Terplán Zénó gépészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus. 25-ben Claude Pinotto, francia filmrendező, na ő rendezte a házi bulit például. 27-ben Marx György, magyar fizikus, az MTA tagja. Hidas Frigyes, kétszeres Erkel Ferenc díjas magyar zeneszerző, karmester 28-as. Kócia Néva világbajnok asztali teniszező 36-ban született. Sir Ian McKellen angol színész 39-ben, ugye ő volt Gandalf a Gyűrűk urából. 39-ben szintúgy megszületett Kígyós Sándor magyar filmrendező, rá 10 évre Nagy Gábor magyar színész. 53-ban Foltán László olimpiai bajnok magyar kenus, ugyanekkor Stan Sakai Amerikában élő harmadik generációs japán képregényrajzoló. 69-ben született Anne Hesh, az amerikai színésznő, filmrendező, forgatókönyvíró, 75-ben pedig Lauren Hill, amerikai énekesnő, rapper, zenész, rekordproducer és filmszínésznő.

Ez a Best FM, itt a 103.9-en, és már is közlekedési infókkal folytatjuk. A Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Dohány utca 3 szám előtt egy körülbelül 15 négyzetméteren felbontották az útburkolatot és a parkoló egy részét. Nyíregyháza és Nagykálló között nagyszállás Nyíregyháznál továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás érvényes. Tartanak a járda felújítási munkák a Sugár utcán, valamint a csapadék csatorna építései zajlik útszűkület és sebességkorlátozás mellett. További közlekedési infók a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még várja a jelentkezőket a Virágos Magyarország verseny. Szépkorúaknak adtak tanácsokat egyenruhások, és ismét megnyitja kapuit a görögkatolikus főiskola. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani. Mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
3: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
2: Jelentkezni a kezdeményezés honlapján lehet díjmentesen. 2024-ben egyébként Nyíregyháza nyerte a verseny nagyvárosi kategóriájának fődíját. Szépkorúakat láttak el tanácsokkal az egyenruhások. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei nyugdíjas szervezetek szövetsége rendezett szabadtéri rendezvényt az Ibrányi Városligetben, a napokban. A rendezvényre a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakemberei is meghívást kaptak. A nyugdíjasok leginkább veszélyeztető bűncselekmények megelőzési lehetőségeiről hallhattak. Az online és az unokázós csalások, a trükkös lopások, valamint a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos kérdések és válaszok is nagy hangsúlyt kaptak. A cél a szépkorú lakosság biztonságérzetének erősítése, valamint az áldozattá válás megelőzése volt. Olvasható a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. Ismét megnyitja kapuit a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola. Május 29-én rendezik a Görögbefogadlak nyitott udvar eseményt. A program célja, hogy közelebb hozza a görögkatolikus közösséget az érdeklődőkhöz. A látogatókat kötetlen beszélgetések, tematikus sátrak, játékok, gasztronómiai programok és táncház is várja. A rendezvény részletei a Nyíregyházi intézmény honlapján érhetők el. Ma is folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből azonban eső nem valószínű. A szél még élénk lehet, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. A szél továbbra is többfelé élénk erős lehet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk egy óra múlva. Újra nagyon kellemes, szép napot, jó hosszú hétvégét kívánok, Isten éltesse az Orbánokat. Holnap az Evelinek és a Fülöpök következnek. Én Szendi Hajni vagyok, és pillanatokon belül egy kicsit megvizsgáljuk a pünkösdöt gasztro szempontból.

0: A kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
1: Ami nagyon tetszik a Best FM-ben, hogy már családtag nálunk.
2: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
3: Ez a 103.9 Best

1975-ben ezen a napon nyerte meg a belga nagydíjat Niki Lauda. Ma az útra való tőle származik. Andreas Nikolaus Niki Lauda Bécsben született 1949. február 22-én, és Zürichben hunyt el 2019. május 20-án az osztrák autóversenyző, háromszoros Formula 1-es világbajnok pilóta, 75-ben, 77-ben, 84-ben nyert. Niki Lauda tehát Bécsben született egy gazdag családban. Apai nagyapja bécsi származású üzletember Hans Lauda. Szülei helytelenítése ellenére lett autóversenyző. Egy a British Motors Corporation által szervezett minivel versenyzett először a Formula VL nevezésű közép-európai versenysorozatban, de versenyzett privát nevezésű Porsche és Chevron sportkocsikkal is. Első verseny 1968. április 15-én volt egy hegyi verseny, egy Mini Cooper S1300-zal, a második lett a csoportjában. Családjával folyamatos viszályok jellemezték viszonyát, ezért minden kapcsolatot, illetve anyagi támogatást megtagadtak tőle. Az ok az autó verseny volt. 71-ben karrierje megtorpant a pénzügyi nehézségek miatt, így újra banki segítséghez fordult. Ezúttal 30 ezer fontos hitelt vett fel, és ebből vásárolt helyet magának a Formula 2-ben induló March csapatnál. A következő évben lehetőséget kapott a Formula 1-ben is, és felváltva indult a két sorozatban. Az egyetlen a sportág történetében, aki a két legsikeresebb csapat, a Ferrari és a McLaren színeiben is a csúcsra ért a király kategóriában. Lauda 76-ban a Nürburgringen rendezett német nagydíjon egy ütközés során életveszélyes égési sérüléseket szenvedett, és nagy mennyiségű mérgező gáz lélegzett be, miután Ferrari a lángra kapott. Túlélte a balesetet, és hatalmas akaraterővel visszatért a pályára. A 6 héttel később megrendezett olasz nagydíjon már újra a kocsiban ült. Visszavonulása után két légivállalatot is irányított, a Lauda Air-t és a Nikit. A Bombardier Business repülőgépgyártó nagykövete volt. Üzletemberként tért vissza később a Forma 1-be, előbb a Ferrari, majd a Jaguar tanácsadójaként tevékenykedett, utóbbi csapatnak két évig a csapatmenedzsere is volt. Haláláig a Mercedes 10%-os résztulajdonosa és ügyvezető elnöke volt, valamint a német RTL televízió szakkommentátora. Fia, Matthias Lauda, szintén autóversenyző. 2018. júliusában ibizai nyaralásáról megfázásos tünetekkel került kórházba, de állapota rosszabbodott és tüdő átültetést kellett rajta végrehajtani egy bécsi kórházban. Niki Lauda 2019. május 20-án családja körében hunyt el. Tőle származik a napgondolata, amely így szól: világosan kell látnunk, hogy bármikor meghalhatunk, és úgy kell berendeznünk az életünket, hogy ezzel a realitással számolunk.

Budapestiak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Az emlőtumorokról beszélgettünk ma is. Dr. Kis Edina sebész adjunktussal. Üdvözlöm, doktornő.
1: Jó napot kívánok.
0: Beszélgettünk már jó indulatú elváltozásokról, de hát azt hiszem, hogy mindenki ismer olyat, vagy családtagot, vagy barátot, aki érintett a melldaganatok valamelyik fajtájával, amik ugye már nem jó indulatúak. Egészen pontosan milyen rossz indulatú melldaganatok vannak?
1: Hát számtalan rossz indulatú emlőrákot ismerünk. Igazából a szövettani paraméterek azt fogják befolyásolni, hogy milyen képalkotó vizsgálatok kellenek a műtét előtt, illetve hogy milyen pontos onkológiai kezelés szükséges majd, mert hogy az rossz indulatú emlődaganatoknak a kezelése az kettős kell, hogy legyen minden esetben. Egyrészt sebész, másrészt pedig onkológus kell, hogy kezelje a betegeket, és egyik a másik nélkül semmit nem ér igazából. Kivizsgálások azért fontosak, mert a daganat stádiuma, illetve a kiterjedés, a nyirokcsomó áttét megléte vagy nem léte befolyásolja azt, hogy műtéttel kezdünk-e, vagy kemoterápia, biológiai kezelés szükséges-e.
0: Egyébként nagyon érdekes, hogy hát nem érdekes, csak számomra döbbenet volt, hogy ugye egy évvel ezelőtt az ismeretségi baráti körömben 3 50-es hölgynél is emlőrákot állapítottak meg, és annyira döbbenetes volt tényleg, hogy 3-an is, és szinte egy időben, és nagyjából egyezett meg egyébként náluk a kezelés, tehát amit ön mond, volt, akinek rögtön műtéttel kezdtek, volt, ahol viszont gyógyszeres kezelés volt, meg kemoterápia, tehát hogy nagyon-nagyon széles skálán mozog most már ez.
1: Igen, ez így van, azért is kell, hogy komplett legyen a kivizsgálása a betegeknek, nem is egy személyben döntünk a kezelésről, hanem úgynevezett onkológiai bizottság dönt mindig arról, hogy a ismert adatok birtokában mi lesz a legoptimálisabb a beteg kezelése szempontjából.
0: A legutóbbi adást egyébként úgy fejeztük be, hogy azt mondtam, hogy esetleg megvan a diagnosztika, vagy a diagnózis, akkor sem kell, hát nyilván megijed az ember, megsorolhatnám, de hogy nem olyan ez már, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, tehát, hogy a merák azért egyre jobban kezelhető, ez tényleg így van?
1: Igen, ez így van. Nagyon sokféle kemoterápiát, célzott kezelést vezettek már be. Hál' Istennek itthon hazánkban is egyre több a törzskönyves kezelési protokoll. Szerintem az onkológia nagyon előre haladott már ebben a kérdéskörben, az emlőrák kezelésében. Egyetlen fontos tényező van ahhoz, hogy a beteget tényleg hatékonyan tudjuk kezelni, az pedig a betegnek a hozzáállása. Tehát szerintem anélkül, hogy amit kérünk vagy tanácsolunk, azt ne tenné meg, anélkül nincs gyógyulás, lehet bármilyen hatékony, célzott biológiai vagy kemoterápiás kezelés. De valóban a túlélés rengeteget javult az elmúlt évtizedekben.
0: Ugye régen, hogyha valakinél emlőrákot diagnosztizáltak, ugye még 10-20 évvel ezelőtt, akkor szinte törvényszerű volt, hogy levették rögtön a nőnek a mellét. Ma már azért ez tényleg az utolsó utáni lehetőség, nem?
1: Hát nem is.
0: Annyi minden más van még, amit lehet.
1: Sok mindentől függ az, hogy mikor kell mindenképpen levenni az emlőt, de valóban nagyon sokat csökkent az emlőlevételnek az indikációs köre. Egyre inkább elmegyünk a minimális beavatkozások felé, úgy, ahogy a kemoterápiás meg az onkológiai kezeléseknek a modalitásai folyamatosan bővülnek, úgy húzódik vissza a sebészeti radikalitás az ellátásban, ami azért nagyon fontos, azt gondolom, mert az emlőrákok kialakulásában azt figyeljük meg, hogy egyre fiatalabb korra tevődik sajnos. A rossz indulatú és nagyon agresszív emlőrákok vannak, nagyon 20-30 éves korban is akár. Régen ezeket a betegeket megnyomorítottuk, megcsonkoltuk, levettük az emlőt a mellkasfali izomzattal együtt, gyakorlatilag ma már ilyet nem csinálunk, és azzal, hogy bevezetésre kerül bizonyos esetekben a műtét előtti onkológiai kezelés, ezzel az emlőlevétel még tovább tudott csökkenni, mert ezzel lehetőséget adunk arra, hogy ha hat a terápia a műtét előtt, és összép megy a daganat, akkor akár egy kisebb kimetszéssel is megoldható.
0: Ez mindenféleképpen jó hír, viszont engem sokkolt ez a 20-30 éveseknél feltűnő agresszív merák típus, tehát akkor legközelebb folytassuk ezzel. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm!

ünnepi a mai gasztropercek is, hiszen érdekes, hogy még az őszi Márton naphoz kapcsolódó libaevés gyakorlatilag bevonult a köztudatba. Kevesen tudják, hogy sok helyen pünköskor is szokás libát enni. Bár a komatár fogalma főleg azonos nemű ritkában eltérő nemű fiatalok közötti barátság megerősítésének, megpecsételésének a jele, ismerős lett számunkra a komatál pünkösdi átadása is, amit egyébként ugye főleg húsvétkor szoktunk kiemelni, de pünköskor is szokás volt adni, küldeni komatálat. Pünköskor a parasz családoknál is az ünnepi ételek kerültek az asztalra, egyébként húst ritkábban ettek, de a jutartó vidékeken nem csak húsvétkor, hanem pünkös napján is fogyasztottak bárányt, birkapörköltet. Máshol inkább marhahús, baromfi került az asztalra. Nem jutartó vidékeken az ünnep hagyományos étele a rántott csirke, és az idei liba uborka salátával volt. A tojás rántottának mágikus hatást tulajdonítottak, a tojás ugye termékenység szimbólum, és szintén kötelező volt valamilyen édes kalács készítése, kedvelték a fonott kalácsot, a túrós lepényt és a mákos kalácsot is. Sárközben azonban nem édes tésztát, hanem sós kalácsot sütöttek, melyet tejföllel és borssal kentek meg. Sok helyen sárga kalácsot ettek pünköskor, így biztosítva, hogy a gabona bőtermésű legyen. A pünköskor szedett bodza leveléből és virágából főzött szörtnek, teának minden betegséget gyógyító hatást tulajdonítottak. A komatál küldése általában egy nemű, ritkában külön nemű fiatalok barátságának a megpecsételésére szolgált. A mátkatál is ismert volt, személyesen illett elvinni és megajándékozni az illetőt, hogyha aki elfogadta, azt tulajdonképpen a barátságot szimbolizálta, hogy igen, a barátságot is elfogadja a mátka, vagy éppen komatállal együtt. Szóval ennyi gasztronómiai ismeretünk van. A pünkös kapcsán nyilván nem annyira letisztult, mint a húsvéti, de szárnyast és juhot kell ilyenkor enni, amennyiben ezt megtehetjük.

Ez a Best FM, itt a 103.9-en, és már is közlekedési hírekkel megyünk tovább, elhagyjuk a várost, vármegyénk útjairól jön egy-két info. Nyissunk akkor azzal, hogy idéglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát a jármű körforgalom és az M3-as autópálya között. A 381-es főúton Kékcse és Kisvárda között vízvezetékeket építenek. Kocsord és Győrtelek között a 26-os kilométer szelvénynél, valamint Ökörító Fülpös térségében a 37-es kilométernél az M49-es autóúthoz csomópontot alakítanak ki, tehát mindkét munkaterület közelében lezárták a fél útpályát. A 471-es főúton Máté Szalka közelében a 70-es kilométernél csomópontot építenek, emiatt a forgalom csak egy sávon irányonként váltakozva haladhat. És a Vármegye útjairól az M3-as sem hiányozhat, Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falat építenek, Budapest felé a 267-es jelű Máté Szalka Szatmárnémeti csomópont lehajtóágát pedig lezárták, van terelő út, érdemes mindenféleképpen figyelni a táblákat ezzel kapcsolatban. Jó utat kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 1344 vagy pizzamafia.hu.
2: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó harmadik emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Korszerűbb a közvilágítás Dombrádon. A végzős hallgatókat köszöntötték, és programdömpinggel készül a DPI. Kovács Rádvai Andrea vagyok. Korszerűbb lett a közvilágítás Dombrádon, írja a Szabolcs Online. A portál úgy értesült, hogy 33 új korszerű ledes lámpatestet szereltek fel, többek között a Béke és a Pátruhai utcába. Az új lámpáknak köszönhetően itt már minden oszlopon van világítás. A fejlesztésnek köszönhetően nőhet a lakosság biztonságérzete, és a közlekedés is biztonságosabb lehet majd. Ünnepélyesen köszöntötték a végzős óvoda pedagógus és tanítószakos hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen. Az esemény idén is a kollégium épületétől induló közös sétával kezdődött, majd Nagy Balázs, az óvó és tanítóképző intézet igazgatója köszöntötte a hallgatókat, családtagjaikat és az intézmény vendégeit. Beszédében hangsúlyozta, a pedagógusi hivatás egyszerre jelent felelősséget és lehetőséget, arra, hogy a jövő generációinak életét formálják. A rendezvényen több gyerekműsor is színesítette a programot, az ünnepség zárásaként pedig az első évesek közös énekléssel búcsúztak a végzősöktől. Olvasható az egyetem honlapján. Soha nem látott nyári programsorozattal készül a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda. A szervezet közölte, továbbra is az a cél, hogy értékes, szabadidős, közösségi és tanulási lehetőségeket biztosítsanak minél több nyíregyházi és térségbeli fiatal számára. A nyári programok több országot és számos települést érintenek, és Nyíregyházán is egymást követik majd a közösségi események, workshopok és találkozók. Júniusban a szervezet képviselői Norvégiába és Lengyelországba is elutaznak. A felvidéki Nagykaposon ifjúsági csere lesz, augusztus végén pedig Szatmár Németibe látogatnak. Ugyanakkor Nyíregyháza is több Erasmus Plus projektnek ad otthont, amelyek során külföldi fiatalok érkeznek majd a vármegye székhelyre. Emellett kulturális és testvérvárosi programok is lesznek, folytatódik a civil karaván, amely több települést, köztük Csengert, Kisvárdát és Nyírbátort is érinti majd. A Diák Akadémia programsorozat 4 alkalommal várja az érdeklődő fiatalokat, és nyílt napot is tart majd a szervezet. Ma is folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből azonban eső nem valószínű. A szél még élénk lehet, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. A szél továbbra is többfelé élénk erős lehet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Köszönjük a híreket, visszavárunk egy óra múlva, újra további kellemes, szép, hosszú hétvégét kívánok, így pünköst hétfőn, ez a Best FM a 103.9-en, én Szendi Hajni vagyok, gyerekkoromban sokat jártunk Bükszentkeresztre, hamarosan így az étteren át is ellátogatunk oda.

Sokat lehet arról mostanában hallani, hogy Magyarország tele van gyógyító helyekkel, ahova elmegyünk, akkor feltöltődünk energiával, gyógyulnak a betegségeink, és sorolhatnám. Természetesen erre most már komplett turizmus is épült, tehát vannak olyan kirándulások, amelyek pontosan ezeket a gyógyító helyeket keresik fel. Hát arra gondoltam, akkor mutassuk be ezt a 11 darab gyógyító helyet, amely Magyarországon van. Tegnap ugye Dobogókőn jártunk, ma pedig, ahogy ígértem, irány a Bükk-hegység egyik része, Bükk-Szentkereszt. A település két dologról nevezetes. Az egyik, hogy 600 méter magas, spéci fekvésének, szubalpin klímájának köszönhetően különösen tiszta a levegője. Légzési nehézségekkel küzdő betegek, emberek sokszor fölkeresik, illetve vérszegénységben szenvedő emberekre is jó hatással van, mint azt egy tüdőgyógyász dr. Mandel Dezső a 30-as években végzett kutatásai alapján megállapította. Azt is tapasztalta, hogy egyes pajzsmirigy betegségek esetében is segít beindítani az öngyógyító folyamatokat. A másik nevezetessége Bükk-Szentkeresztnek, hogy gyógyító kövek vannak ott, és ezek között számon tartják a Boldogasszony követ. A legenda szerint Jézus Krisztus halála után gyászoló édesanyja bánatában útnak eredt, és éppen ezen a kövön pihente ki fáradalmait. A kő felvette Szűz Mária testének az alakját és megőrizte rezgéseit. Innentől nem nehéz kitalálni, hogy miért is számolt be néhány zarándoknő arról, hogy látogatása után ismeretlen eredetű termékenységi problémája megszűnt. Szóval ez a Bükk-Szentkereszt két dologról nevezetes, gyógyít minket így is, úgy is. Ma a Bükk-hegységem egy csodálatos helyét kerestük fel, a Hidegvölgy is nagyon szép látnivalókat tartogat egyébként, tehát ha valaki nem gyógyulni való szándékkal érkezik, az is nagyon szépet fog túrázni, és szép dolgokat fog látni. Nos, ez volt a második gyógyító hely, amit fölkerestünk, holnap pedig jön a Káli-medence egyik égköve, a Hegyes-tű.

0: A szuperfoodokról beszélünk, amivel tele van az internet, akkor nekem mindig az áfonya, az avokádó jut az eszembe, de azért mióta erről beszélgetünk egy pár adás óta Friedrich Antal séffel, volt már egy pár meglepő felhozatal is, például a kagyló, vagy éppen a kinoa. Ma a szuperfoodok közül a fodros kell lesz, amivel megismerkedünk. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Jó zöld, tele van mindenféle antioxidánssal. Erre tippelek, hogy ezért
1: ez teljesen jó, szuperfood. Meg van benne egy csomó vitamin, meg glükóz, meg mét, olyan glükózin, látok, olyan kémvegyületeket tartalmaz, hogy csak na, nem szeretnék ezekbe belemenni. Nagyon jó. Viszont én állítom, hogy a fodros kelt, jó, hogy hallottunk már ilyesmiről, de tudjátok, hogy miről van szó? Hát pontosan nem, biztos zöld. Igen, persze zöld, és ez az az érdekes zöldség, ami a kelkáposztához hasonlít, de a kelkáposzta sokkal puhább a hez képest. Ez a fodros kelnek egy nagyon kemény szára van, és nagyon stabil zöld nagy levele, és fodrosak a levelek. És ha megfogod, azért olyan stabil, abszolút mértékben. Tehát ezzel most úgy mit kezdjünk? És vannak ilyen apró kis trükkök. Tehát az a fodros kell, ez nagyon jól néz ki, nagyon szép, és hogyha jól kezeljük, akkor ebből nagyon finom ételt tudunk összehozni, friss és jó ételt lehet. Hogyha vásárolásra kerül a sor, akkor mindig figyeljük azt, hogy a legszöldebbet, a legszebbet vegyük, ami látszik rajta, hogy megfogom is, még ropog is ez a saláta, tényleg kemény. És ezért, hogy tudjuk használni, például salátába, egy kicsit meg kell dörzsölni, hogy egy kicsit összetörjük ezt a szerencsétlent, mert túl kemény különben, és nem jó beleharapni ennyire kemény salátába, vagy kelbe, de viszont egy kicsit összetörjük, csak kézzel, tehát nem kell semmi különöset, masszázs technika, tehát azt írja, hogy masszázsoljuk.
0: Na tessék!
1: A nagykönyv azt írja, hogy ennek kell egy kis masszázs, akkor az már sokkal könnyebbé teszik, és egy pár percig ezzel masszírozzuk, és utána ebből tudunk készíteni akár salátát is, de tudunk például olyat, hogy az egyik legegészségesebb chipset is össze tudjuk hozni, magát ezt a fodros részét letépedjük, a főszáraz nem kell, azzal nem tudunk mit kezdeni, levesbe bele lehet főzni, az jó, viszont ezt a lecsípkedett ilyen fél tenyérnyi leveleket bő olajban kisütjük, utána leszárítjuk, hogy lecsepegtetjük az olajot, és olyan finom chipset kapunk belőle, hogy csak na. És ez tök egyszerű dolog. Tehát effektív egyre többet lehet kapni, olyat, hogy akkor különböző chipseket kapsz, ami zöldségből van,
0: gulyonából,
1: rétából, cékából, és ebből is lehet. Ez kell chipset is tudunk csinálni. Hogyha valaki nagyon elvakult, és akkor nagyon sportosak vagyunk, meg egészségesek, akár smoothie-ba is bele lehet keverni.
0: Csak masszírozza meg előtte.
1: Én próbáltam ezeket a zöld ahány ember annyi féleképpen mondják ki, hogy szereti mindenképpen, de magára bízom, hogy ez az ő dolga. Nekem a zöld cím nem jön át smoothie-ba, de abszolút mértékben, de ez egy dolog, nekem nem jött be, én valahogy ott egy kicsit, lehet savanyú, lehet érdekes ízű, meg egyebek, csak a zöld nem jött be, de ez az én hülyeségem. Aki szereti, az hajrá, nyugodtan kipróbálhatja. Adok majd egy olyan receptet, ami almás díjos masszírozott kell saláta. Tehát effektív a kell mellett, ezért van benne alma, pirított dió, meg egy kis hagyma, meg egy kis gránátalma, meg egy ilyen kicsit olyan mediterrán hangulatú dresszinget rakunk hozzá, olívóolaj, citromlé, meg egy kis fűszerek, úgyhogy tök egyszerű, elkészíthető, könnyen elkészíthető, bírja a strapát, tehát egy-két napig, hogyha a hűtőben van, azért még nem hal meg, úgyhogy tökéletesen finom és friss marad.
0: Na hát akkor Anti Séf, az amatőr Facebook oldalán ott lesz ennek is a receptje, legközelebb pedig folytatjuk még a szuperfoodokkal, és a máj az lesz a témánk, amit sokan talán tartanak, hiszen a máj az egy méregtelenítő szerv, nem csak az emberekben, hanem minden élőlényben, de hogy mi a szuperfood jellegének az oka, szerintem a B-vitamin, de majd kiderül. Köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen!

Szendi Hajni vagyok, nyárias időjárás tartogatott a hosszú hétvége. No de hogyan tovább, holnap lesz a hét első munkanapja, tehát egy ilyen keddi napon hétfői hangulatunk lesz egészen biztosan, és nyárias is, mert hogy továbbra is sok-sok napsütés valószínű goma és fátyol felhőkkel csapadék nélkül, az északi a szél viszont kedden sokfelé megélénkülni, hol meg is erősödik, délután 25-30 fok lesz.

Szerdán megnyílik egy kiállítás, Petrasovszki Manu, egy görög katolikus festő sorsa 20. században címmel. A helyszín a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum lesz majd. Petrasovszki Manu a 20. századi magyar görög katolikus művészet egyik meghatározó alakja. A Mária Pócsi kegytemplom falkép ciklusa országos ismertséget hozott számára. Emellett templomok, oltárok, üvegablakok, ikonok őrzik kezenyomát. Művészetében a bizánci hagyomány és a modern egyház megújulása találkozik. A görög katolikus múzeumban megérkező tárlat egyszerre lesz tisztelgés az 50 éve elhunyt kivételes alkotó előtt, és meghívás a magyar szakrális művészet mélyebb megismerésére. Orosz Atanász püspök nyitja meg a tárlatot, kurátori tárlatvezetést pedig Terdik Szilveszter tart. A kiállítást december 18-áig lehet majd megnézni, de most nyílik majd szerdán.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44
3: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Rendben lezajlott a fűtési szezon. Egyre kevesebb az influenzás és hosszabbított válogatott centerével a Fátum Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május 15-én hivatalosan is véget ért a fűtési szezon. 2400 lakásban azonban ezt követően is ragaszkodtak még a meleg radiátorokhoz Nyíregyházán. Hajnal András a Nyírtávhő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, rendben lezajlott a szezon. Csupán kisebb meghibásodásokat kellett javítani.
5: A korábbi évekhez hasonlóan kicsit hosszabb és kicsit hűvösebb volt. Ez különösen a január és a március, de soha nem az április hónapok hidegebb időjárásának köszönhető. Azonban, ha sok éves, mondjuk 30 éves átlaghoz viszonyítom, akkor azt kell mondjam, hogy egy enyhe fűtési időszak volt. 17 különböző helyszínen voltak kisebb-nagyobb hibák. A legjelentősebb az érkertet ellátó 400-as gerincvezetékünk hibája volt, aminek köszönhetően sajnos néhány órára 1900 lakás esett ki, de igazából meg sem érezték a lakók, mert nem volt ideje sem kiülni a lakásoknak. Még érdekességképpen említeném meg, hogy 1966-ban indult Nyíregyházán a távhőszolgáltatás, tehát pont most vagyunk 60 évesek, úgyhogy a 60. mondhatnám, hogy sikeres fűtési időszakon vagyunk túl.
4: Már alig vannak influenzások az országban. A 20. héten 9000-en fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Szabolcs-Szatmár-Berekben is csökkent a betegszám a megelőző héthez képest. 8 másik területre is ez volt jellemző. Hét vármegyében ugyanakkor emelkedett a megbetegedések száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Békés és Csongrád-Csanád vármegyében volt a legtöbb beteg. Bács-Kiskun, Veszprém és Somogy vármegyében pedig a legkevesebb. Hosszabbított válogatott centerével a Fátum. László Alexandra 2018-ban igazolt Nyíregyházára. Az elmúlt szezont bomba formában várhatta, de sajnos ősszel megsérült a térde és meg is kellett operálni. A röplabdázó már felépült és azért dolgozik, hogy a következő idényben újra pályára lépjen. László Alexandra már az 5. játékos, akivel hosszabbít a Fátum, írja a Nyíregyházi Sporthírek. Ma is folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből azonban eső nem valószínű. A szél még élénk lehet, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. A szél továbbra is többfelé élénk erős lehet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felül egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk, egy óra múlva jönnek, majd újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel, én Szendi Hajni vagyok, hamarosan hívom telefonon Dobák Zita dietetikust.

Azt szokták mondani, hogy a könyvek kimennek majd a divatból, én szerintem pedig nem. Én nagyon szeretek olvasni, és volt ilyen e-bookom is, de engem zavart, hogy úgy nem úgy lapozok, nincs a könyvnek súlya, meg a könyvnek az illata, szóval az úgy nem annyira jön át nyilván egy e-bookon. Minden esetre júniusban ismét lesz ünnepi könyvhét, ez már a 97. lesz a sorban, és megtartják a 25. gyermekkönyvnapokat is. Június 10. és 15. között zajlanak majd az események, rengeteg program lesz, például június 10-én a Móri Zsigmond megye és városi könyvtár kamara termében nyitják meg majd az egész sorozatot. H. János József Attila díjas író költő érkezik Nyíregyházára. A pódium beszélgetést az íróval Nagy Balázs intézetigazgató egyetemi docens vezényli majd le. További programok a bestfmnyiregyhaza.hu-n.

0: Sok szülőnek problémát okoz, hogy a gyerek nem úgy eszik, ahogyan kellene, meghallgatják, mit mondanak a dietetikusok, hallgatják a Kalóriadó című rovatot, és azt mondják, hogy nem megy, nehéz. Hát ebben próbálunk segíteni egy kicsit Dobák Zita dietetikussal. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Köszöntöm a hallgatókat, szia!
0: Nyári időszak, amikor a gyerek vagy táborban van, vagy otthon a szülőkkel, vagy nyaral, vagy a nagyszülők vigyáznak rá, és egy kicsit nagyobb gyerekeknél pedig azt gondolom, hogy már eljön annak az ideje, hogy egyedül vannak otthon, és ez táplálkozási szempontból akár csapdákat is rejthet. Mert hogy kap zseppénzt, mondjuk, old meg már a kajádat, és akkor ez szerintem egészen biztos, hogy mondjuk pizza lesz, és nem pedig, nem tudom, jércemás saláta a menü.
1: Igen. Hát nagyon fontos azért ebben is tudatosnak lennünk, vagy úgy bevásárolni, hogyha otthon is van a gyerek, legyen lehetősége az egészségesebb vonalra. Ő maga nem fogja egyébként levenni a gyümölcstárról a gyümölcsöt, na, hogyha nincs úgy tanítva, nincs úgy meg a szokás rendszerében. Meg hát gondolj csak bele, ha ott van a gyümölcstárba, egészen az alma, dínye, nem fogja az ember vagy a gyermek megenni, de ha már fölvágod, ha már oda tálalod neki, kínálod, az első lesz, amit ők megesznek, az a gyümölcssaláta.
0: Komolyan?
1: Aha, abszolút, igen. Tehát az én gyerekeim is így lettek szocializálva, hogy egy kicsit beépítettük így a mindennapokba. Nálunk az uzsonna része nagyon durván ez a gyümölcssaláta.
0: Nem a 10 órai, hanem az uzsonna?
1: Hát mi uzsonnára szoktuk, ugye 10 órai alapba kapnak az óvodába gyümölcsöt, de nálam itthon mindig gyümölcsel várom őket az oviból hazatérve, és nagyon-nagyon rászoktak arra tényleg, hogy azt esszük. Már ők is úgy mond, ha elmennek a nagyszülőkhöz, kvázi mondják neki, hogy én egy almát szeretnék enni uzsonára, mert már beleépült a szokásrendszerbe. Ha már így beleépült, akkor már kvázi egy kicsit nyugodtak lehetünk, hiszen ő is ezt megszokta, és ő is ezt fogja. Tehát jó egyfajta rendszert vinni a gyermek életébe, akár táplálkozásilag is.
0: És akkor mondjuk az uzsonára, amikor gyereknek kirakod a gyümölcsöt fölvágva, akkor csak gyümölcs van, vagy teszel mellé esetleg egy kis sajtot, nem tudom, puffasztott rizset, korpovitot?
1: Ez változó, ez változó, attól függ, hogy ugye mit tettek ebédre, meg mennyire közel van a vacsorához. Szoktam hozzátenni egyébként nekik joghurtot, tehát azt nagyon-nagyon szeretik, meg ebben a melegben azt gondolom, hogy ez tök jó.
0: De hogy egy ilyen kis ivójoghurtot? Tehát, hogy úgy mellé?
1: Akár ivójoghurt, például a kisfiam nagyon szereti a kaukázusi kefirt, így ezt a poharasat, ő ebből issza.
0: Na látjuk, hogy dietetikus anyukája van, tudod, hány gyerek köpnél rá.
1: Hát azért, mert látja, én is ezt iszom, tudod, anya, aha, mit iszol, belekóstol, fú, de jó. Aha. Tehát, hogy ez ebből fakadnak ezek a szokásrendszerek, hogy mit lát. Tehát, ha én most itt kanalaznám a gyümölcsjoghurtot, a cukros gyümölcsjoghurtot, biztos, hogy azt kívánná. Tehát, ha ezt így beépítjük, és megszokjuk az ő ízlés világába, hogy a naturjoghurt gyümölcse tudó épp finom lenni, és érzed az ízeket, nem elnyomva a cukorral, akkor akár így is megtanítható a gyermekeknek a tudatosabb táplálkozása. Úgyhogy lehet így is, de nem kell elkeseredni, ha a gyümölcsös joghurtot szereti. Elkészíthetjük akár mi házilag otthon, egy kis mézzel, vagy egy kis banánt beletesszük, már úgy édesítve. Sokkal finomabb, sokkal táplálóbb, nincsenek benne adalékanyagok, emulgálószerek, szóval, hogy érdemes egy kicsit energiát fektetni bele. Egyszer bekevered, beteszed a hűtőbe, pár napig nyugodtan ott tárolhatod ezt, és akkor már megvan az uzsonnátok.
0: Na, innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Becspáról lemászok, hogy egy kis csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Szászárom 9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Folytatjuk, már is jön nálunk a napembere John Reid Mott, aki Amerikában 1865-ben ezen a napon született, és 1955-ben hunyt el január 31-én. A Keresztény Diákok Világszövetségének Nobel békedíjas vezetője, az Egyházak Világtanácsának tiszteletbeli elnöke, metodista felekezetű. A Nobel-díjat 46-ban kapta meg a Keresztény Diákok Nemzetközi Szervezetének megalapításáért és megerősítésért, amellyel a világbéke ügyét mozdította elő. Mott 1895 és 1920 között volt a Keresztény Diákok Világszövetségének főtitkára. Mott az 1910-es Edinburghi világmissziói konferencián amerikai metodista laikusként elnökölt. A konferencia meghatározó hatást gyakorolt a 20. századi ökumenizmus kibontakozására, illetve a protestáns missziós mozgalmakra. 1920-28-ig elnökként vezette a Világszövetséget, kiterjedt missziós és ökumenikus munkásságáért, sokan korának legszélesebb látókörű és legmegbízhatóbb keresztény vezetőjének tartják. Miután közvetlenül részt vett az Egyházak Világtanácsának létrehozásában, a szervezet egész életére tiszteletbeli elnökének választotta. Legismertebb könyve a Világ evangelizálása ebben a nemzedékben című, a 20. század elején missziós jelmondattá vált. Livingston Monarban született 1865-ben, családja még ugyanebben az évben Possville-ba költözött, az Upper Iowa University-n történelmet tanult, majd BA fokozatot a Cornell University-n szerzett meg 1888-ban. Felesége Leila Ada White, akit 1891-ben vett feleségül. Két fiúk és két lányuk született. Most egyébként van Mottnak magyarországi vonatkozása is. Az 1909-es látogatásának közvetlen hatására kezdték meg előkészíteni hazánkban a Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség megalapítását, amelyre 1910-ben sor is került.

Jönnek mindjárt a hírek, és én búcsúzom, de előtte még egy május 29-i programról szeretnék szólni, hiszen gyermeknapi kézműves foglalkozást szerveznek Nyíregyházán a Prága utca 7 szám alatt, azaz a Kertvárosi Közösségi Házban. Minden gyereket meglepetéssel várnak, lesz kézműves foglalkozás, meglepetés vendég és sok-sok ügyességi feladat. Ezek a foglalkozások ingyenesek, várják tehát a családokat május 29-én. Most jönnek a hírek, aztán Dékán Pisti, én pedig holnap újra 10 órakor délelőtt Szendi Hajnit hallottam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még várja a jelentkezőket a Virágos Magyarország verseny. Szépkorúaknak adtak tanácsokat egyenruhások, és ismét megnyitja kapuit a görög katolikus főiskola. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani. Mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
3: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
2: Jelentkezni a kezdeményezés honlapján lehet díjmentesen. 2024-ben egyébként Nyíregyháza nyerte a verseny nagyvárosi kategóriájának fődíját. Szépkorúakat láttak el tanácsokkal az egyenruhások. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei nyugdíjas szervezetek szövetsége rendezett szabadtéri rendezvényt az Ibrányi Városligetben a napokban. A rendezvényre a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakemberei is meghívást kaptak. A nyugdíjasok leginkább veszélyeztető bűncselekmények megelőzési lehetőségeiről hallhattak. Az online és az unokázós csalások, a trükkös lopások, valamint a vagyonelleni bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos kérdések és válaszok is nagy hangsúlyt kaptak. A cél a szépkorú lakosság biztonságérzetének erősítése, valamint az áldozattá válás megelőzése volt. Olvasható a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. Ismét megnyitja kapuit a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola. Május 29-én rendezik a Görög befogadlak nyitott udvar eseményt. A program célja, hogy közelebb hozza a görög katolikus közösséget az érdeklődőkhöz. A látogatókat kötetlen beszélgetések, tematikus sátrak, játékok, gasztronómiai programok és táncház is várja. A rendezvény részletei a Nyíregyházi intézmény honlapján érhetők el. Ma is folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből azonban eső nem valószínű. A szél még élénk lehet, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. A szél továbbra is többfelé élénk erős lehet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felül egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 2 perccel járunk 2 óra után, ez már egy újabb délután, hétfő délután, pünköst hétfőn is köszöntöm. Igen, István vagyok, már is kezdünk Coldplay dalával, nézzük a legfrissebb előrejelzéseket és tájékozódunk, hogy mi várható, egy kis felkészülés a mai nap tehát.

Énekelt Cheryl Crew itt a legnagyobbak között, az I Wanna Do után majd Gadzsó diszkó slágerét hozhatom, előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. 29 fok van, és akár lehetnek helyek, akkor 30 fokot húzatnak a hőmérők. Mindenképpen szabadtéri programot javasolnék, pláne, hogy ma még ugye nem kell melózni, a szél az mérsékelt és észak-keleti, nem fog még rosszul se esni, nyugodtan, könnyedebben is öltözhet, egyébként nagyjából 8 óráig jó idő van, addig 24 fokot mutatnak a hőmérők, ekkor bukik majd le a nap. Holnap még tovább emelkedünk, csavarják felfelei, a sütő hőmérsékleti fokát 31 fokot is remélhetünk a kedd legmelegebb órákban, ez nagyjából 15 óra körül realizálódhat. Így kell tehát készülni a friss adatokra. Jöjjenek a dalok folytatásban, itt van Gadzsó, de meg Curtis Paley Barnával, Da Lunitz pedig egy kicsit mutogat, ez a rap

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A Black Eyed Peas után egy kis tömegközlekedés, itt a Pünkösdre. Megerősített kapacitással készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére, minden hadrafogható járművet forgalomba állít a közlekedési társaság. Bővítettek, tehát az Intercity-k, több ringát is vihetünk magunkkal, időben azért érdemes figyelni a menetrend módosítását, módosulását a MÁV Start applikáció. Az egyik legjobb felület erre, tájékozódjon tovább akár a Best FM oldalán. Volán menetrend, hétfőn a hét első munkanapját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap, egyébként a kedd, a szerda, az már a normál ütemrend szerint. Tájékozódni továbbra is érdemes a Krisztál énekel, ez a Sosem múl.

akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Kossuth-díjas Rúzsa Magdi dalát hallgattuk, ez volt az Elmegyek, és nézzük a következő nagy vizsgálatot. Fókuszban az aerozolok. Méghozzá azért, mert látnunk kell, hogy folyamatosan változnak a jogszabályok, akár az összetételt tekintve, legyen ez kémiai vagy biológiai veszély kapcsán. Látnunk kell, hogy a tűzveszélyességi besorolás is folyamatosan változik, így a felülvizsgálat mindenképpen időszerűnek mondható, és itt nem csak kifejezetten a dezodorokra gondoljunk, hanem minden olyan termékre, ami hajtógázas. Gondolok én itt akár egy olajzó sprayre, vagy egy festék szóróra, vagy esetlegesen a hajlakjára. Minden fölülvizsgálat alá kerül a következő időszakban. Olvassa kiegészítve a cikket az MTN, a Best FM oldalán, és jöjjön már a Fugees, ez a Ready or Not, French Affair Sexy-e. Aztán nem sokára már jönnek a hírek. Ready or not.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korszerűbb a közvilágítás Dombrádon. A végzős hallgatókat köszöntötték, és programdömpinggel készül a DPI. Kovács Rádvai Andrea vagyok. Korszerűbb lett a közvilágítás Dombrádon, írja a Szabolcs Online. A portál úgy értesült, hogy 33 új korszerű ledes lámpatestet szereltek fel, többek között a Béke és a Pátruhai utcába. Az új lámpáknak köszönhetően itt már minden oszlopon van világítás. A fejlesztésnek köszönhetően nőhet a lakosság biztonságérzete, és a közlekedés is biztonságosabb lehet majd. Ünnepélyesen köszöntötték a végzős óvodapedagógus és tanítószakos hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen. Az esemény idén is a kollégium épületétől induló közös sétával kezdődött, majd Nagy Balázs, az óvó és tanítóképző intézet igazgatója köszöntötte a hallgatókat, családtagjaikat és az intézmény vendégeit. Beszédében hangsúlyozta, a pedagógusi hivatás egyszerre jelent felelősséget és lehetőséget, arra, hogy a jövő generációinak életét formálják. A rendezvényen több gyerekműsor is színesítette a programot, az ünnepség zárásaként pedig az első évesek közös énekléssel búcsúztak a végzősöktől. Olvasható az egyetem honlapján. Soha nem látott nyári programsorozattal készül a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda. A szervezet közölte, továbbra is az a cél, hogy értékes, szabadidős, közösségi és tanulási lehetőségeket biztosítsanak minél több nyíregyházi és térségbeli fiatal számára. A nyári programok több országot és számos települést érintenek, és Nyíregyházán is egymást követik majd a közösségi események, workshopok és találkozók. Júniusban a szervezet képviselői Norvégiába és Lengyelországba is elutaznak, a felvidéki Nagykaposon ifjúsági csere lesz, augusztus végén pedig Szatmár Németibe látogatnak. Ugyanakkor Nyíregyháza is több Erasmus Plus projektnek ad otthont, amelyek során külföldi fiatalok érkeznek majd a vármegye székhelyre. Emellett kulturális és testvérvárosi programok is lesznek, folytatódik a civil karaván, amely több települést, köztük Csengert, Kisvárdát és Nyírbátort is érinti majd. A Diák Akadémia programsorozat 4 alkalommal várja az érdeklődő fiatalokat, és nyílt napot is tart majd a szervezet. Ma is folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből azonban eső nem valószínű. A szél még élénk lehet, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. A szél továbbra is többfelé élénk erős lehet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 perccel járunk 3 óra után, továbbra is itt vannak a legnagyobbak, ez a Best FM ATB-vel folytatjuk. Odakint 30 fok. És nézzük a következő nagy fejlesztést az egyetemen. Egy újabb közösségi térről hozhatok híreket. Most pedig akkor jöjjön egy jó kis nyári dal.

Remek fogok dalok, CNC Music Factory-vel, ez volt a Do You Wanna Get Funky? Itt hallott a legnagyobbak között egy kis egyetemi info, újabb közösségi térfejlesztése fejeződhetett be a Mozaik büfé mellett. Az intézmény egyébként a saját forrásból valósította meg modern ülőbútorokat szerzett be, melyek színesek, kényelmesek is, mely nem csak az ott hallgatóknak, hanem az oda látogatóknak is lehetőséget ad egy kis ismerkedésre, beszélgetésre, találkozásra. Hát erről szól a közösségi tér. Megtalálja a cikket a Nyíregyházi Egyetem oldalán, vagy a Best FM oldalán is, és folytatjuk Zolával. Ez a szóló karrier, sehova se passzolok.

Egy kis lazítás a Backstreet Boys-dal, ez volt a Quit Playing Games, itt hallott a legnagyobbak között, újabb fejlesztésekről beszéljünk most, a MÁV, pályakarbantartása, pályafejlesztése, figyelmünk fókuszában. Közeli a dátum, május 27-én indulnak el a munkálatok, és egészen augusztus végéig tart majd ez a nagyszabású karbantartás, amely jelentősen átalakítja majd a vasúti közlekedést Nyíregyháza térségében. Olyannyira nagyszabású ez a beruházás, hogy 44 kilométeren végeznek vágány, szabályzást, 17 kilométereken sineket cserélnek, 900 vasbeton aljat építenek be, 8000 tonnányi zúzott követ használnak majd fel, ennek rögzítésére is 4000 méternyi optikai kábelt is kihelyeznek, hogy a kommunikációs tökéletes és biztosított lehessen. Szóval ez vár ránk Szerencs és Nyíregyháza között 27-től. Ez ugyebár szerda. Kelemen kabátban ő énekel eküvel, kézen fogva, maradjatok gyerekek után, irány a klub élet, Destination Scalabria mindjárt jön.

The Killers, az elkövető és fejlesztések a folytatásban, egészen pontosan Bringa útvonalak építéséről hozhatom a hírt. Elindul végre, megkezdődött végre itt a Máté Szalkát és Opályt összekötő kerékpárút építése. Több mint 538 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósulhat meg a beruházás. Ez egyébként egy 1,7 km hosszú kerékpárút kiépítésére elegendő, pontosabban néhány okos pad és digitális hirdetőoszlop is kihelyezésre kerül, illetve a projektben megvalósul. Tájékozódhat tovább a Best FM oldalán. Folytassuk Nox-szal, itt az Árvadval, Maroon 5-val, a She Will Be Loved. Csupa nagy sláger még a hírek előtt, mindjárt négy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A fuga miatt még ne váljatok el.
2: Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
3: Mozgás, tanulási képességek és szociális készségek tréningére, evésterápiára vagy autizmus specifikus fejlesztésre lenne szükséged? Téged is vár a Leveleki Molnár Kastélyban működő Platán fejlesztő központ. molnarkastelevelek.hu.
4: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Rendben lezajlott a fűtési szezon. Egyre kevesebb az influenzás és hosszabbított válogatott centerével a Fátum Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május 15-én hivatalosan is véget ért a fűtési szezon. 2400 lakásban azonban ezt követően is ragaszkodtak még a meleg radiátorokhoz Nyíregyházán. Hajnal András a Nyírtávhő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, rendben lezajlott a szezon. Csupán kisebb meghibásodásokat kellett javítani.
6: A korábbi évekhez hasonlóan kicsit hosszabb és kicsit hűvösebb volt. Ez különösen a január és a március, de soha nem az április hónapok hidegebb időjárásának köszönhető. Azonban ha sok éves, mondjuk 30 éves átlaghoz viszonyítom, akkor azt kell mondjam, hogy egy enyhe fűtési időszak volt. 17 különböző helyszínen voltak kisebb-nagyobb hibák. A legjelentősebb az érkertet ellátó 400-as gerincvezetékünk hibája volt, aminek köszönhetően sajnos néhány órára 1900 lakás esett ki, de igazából meg sem érezték a lakók, mert nem volt ideje sem kihűlni a lakásoknak. Még érdekességképpen említeném meg, hogy 1966-ban indult Nyíregyházán a távhőszolgáltatás, tehát pont most vagyunk 60 évesek, úgyhogy a 60. mondhatnám, hogy sikeres fűtési időszakon vagyunk túl.
5: Már alig vannak influenzások az országban. A 20. héten 9000-en fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Szabolcs-Szatmár-Berekben is csökkent a betegszám a megelőző héthez képest. 8 másik területre is ez volt jellemző. Hét vármegyében ugyanakkor emelkedett a megbetegedések száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Békés és Csongrád-Csanád vármegyében volt a legtöbb beteg. Bács-Kiskun, Veszprém és Somogy vármegyében pedig a legkevesebb. Hosszabbított válogatott centerével a Fátum. Lászlóp Alexandra 2018-ban igazolt Nyíregyházára. Az elmúlt szezont bomba formában várhatta, de sajnos ősszel megsérült a térde és meg is kellett operálni. A röplabdázó már felépült és azért dolgozik, hogy a következő idényben újra pályára lépjen. Lászlóp Alexandra már az 5. játékos, akivel hosszabbít a Fátum, írja a Nyíregyházi Sporthírek. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felül egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és helyenként, itt térségünkben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul, majd több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: 4 óra után 4 perccel, csodaszép időben odakint, 30 fok a hőmérőn, a legnagyobbak pörögnek, ez a Best FM, már is hallgatjuk majd Barokkot, Jocival, Will Smith is készül a repülőkkel, egyébként ő majd beelőzi, a Tour de France is bekészít, a Pussycat Dolls az első, ez a Buttons.

Will Smith énekelt, hozta dalt Getting Jiggy With It. A legnagyobbak között hallotta, és majd Jocival folytatjuk a tavaszi fejlesztési program, mely egyébként februárral elindult, pedig lassan a végéhez ér. És egy 510 millió forintos keretösszegű beruházásról volt szó, azért teszem ezt már múlt időben, mert már a javán bőven túl vagyunk, és már tényleg csak az utolsó tolvanások hiányoznak, hiszen ahogy említettem, februárban elindult a program, február 20-án egészen pontosan, és július 31-ig tart a legutolsó kivitelezés, egyébként ez a Sugár utca, de a döntő többsége a munkálatoknak már június 1-ével befejeződik. Számtalan helyen újultak meg a járdák, a kerékpárutak, az úthálózat, néhány helyen a parkoló is, és persze ezzel párhuzamosan a közműépítési munkák is pörögtek. Visszatekintés, beszámoló itt az elmúlt feladatokra a Best FM oldalán, és jön Jóci, ez a barokk, T.I., meg Rihanna, Live Your Life dalát, és mindjárt indítom. Mi az

0: some jazz. Szúnyoggyérítési program, erről is beszéljünk. Mindenkit érintően a hír megtalálható már a Best FM oldalán. Szabolcs-Szatmár, Berek vármegyében, állandó vizekben, holttágakban, illetve a tavaknárassal borított szegély zónáiban folytatódik a szúnyoggyérítési program a héten. Ez a biológiai szúnyoggyérítés, mely lényegében egy baktériumot jelent, mely csak is kizárólag a szúnyoglárvákat támadja meg. Egészen pontosan ez csak egy fehérje. Na de hát a lényeg akkor is ugyanez. Szóval kifejezetten csak a szúnyogokra értendő a veszély, mely rájuk leselkedik, így pedig kevesebb szúnyoggal találkozhatunk majd.
1: Hát remélem, legalábbis halott pénzzel folytatjuk. Aztán majd Shakira lótszájára ülünk is, irány London, Bermudával. Mindezek előtt csak 10 perc.
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
4: perc. Ma is üdvözlöm a rádió hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják, én Szakács Tibor vagyok. A mai beszélgető társam Molnár József lelkész lélekgyógyász barátom. Itt vagy Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
5: Itt vagyok, és örülök, hogy tudunk újra beszélgetni.
4: Képzeld el, álmodtam, a minap egy olyan álmom volt, amiben a gyermekkorom jött vissza, és mi lakótelepen nőttünk fel, úgymond mi voltunk ezek a, tudod, ezek a kulcsos gyerekek. Te nem tudom, emlékszel erre a korszakra?
5: Hát annyira, hogy nekem is volt a nyakamban.
4: Igen? Na, szuper. Tehát egy ilyen nagy, hatalmas, 10 emeletes panel lakás, ezt úgy kell elképzelni, hogy 63-64 családot szépen 10 emelet magasságban, ott nem mindenki egy emelet, mindenki így szépen külön-külön együtt él. Ennek a dolognak azért van jelentősége, mert az akkori idézőjelbetében lakótelepi kulcsos gyerekek között, hát voltak olyanok, akiknek különböző szorosabb szabályoknak kellett megfelelni a családban, meg voltak olyanok közöttünk, akik egyszerűen a szüleik nem figyeltek rájuk oda, úgymond idézőjelbe téve, én általam megfogalmazva, ilyen kilökött gyerekekként kezelte őket a lakótelep. És hát, ha adtál neki egy szendvicset, adtál, ha nem adtál, nem adtál, kész. És akkor úgy idézőbe téve sose láttuk azt, hogy őket felügyeli valaki, vagy pedig odafigyeltek volna rá szüleik. Nekem ilyen elhanyagoltatnak tűntek, és úgy próbáltam most a mostani légkörbe ezt így átültetni, hogy egyáltalán ez a jelenség, ez az elhanyagolás, ez van-e? És egy picit azon gondolkodtam el, hogy ha látnék egy ilyet, akkor van-e jogom ebbe beleszólni? De egyáltalán ez aktuális jelenség még?
5: Azt gondolom, hogy igen, bár nagyon sokszor ezt modernkorinak nevezik, de hogyha azért végignézzük a történelmet, akkor azért ez ott, ahol felnőttek és gyerekek élnek együtt, ott azért ez elég gyakran előfordul. És érdekes, hogy amikor az elhanyagolást mondod, akár ezt a szót kiejted, akkor mindjárt az jut eszünkbe, hogy ezt egy gyermek szenvedi el egy felnőttől, de hát azért azt is látni kell, hogy ez az elhanyagolás azért ez megtörténhet mondjuk olyan felnőttekkel is, akiket nem feltétlenül idősekkel, de mondjuk rászoruló felnőttekkel, akik mondjuk önellátásra képtelenek, és mondjuk a családjuk, vagy a körülöttük lévő emberek nem nagyon foglalkoznak velük. Ez azért nagyon érdekes, mert ma már azt mondjuk az elhanyagolásról, hogy ez tulajdonképpen egy formája magának a bántalmazásnak. Mert a bántalmazásról mindig valami olyan fizikai erőszak jut eszünkbe, hogy valakit ütnek, vernek.
4: Hát de ugye bántalmazni nem csak úgy lehet fizikálisan, hogy hirtelen valami elcsattan, hanem úgy is lehet, hogy alapjában véve valamit nem teszünk meg, pedig az arra neki szüksége lenne.
5: Így van, ugye a fizikait azt azért szoktuk látni, ugye ezek a legszembetűnőbb tünetek, amikor azt látjuk, hogy egy gyermeknek a ruházata, vagy ő maga mondjuk nem tiszta, rendezetlen. Azt is látjuk, amikor mondjuk egy saját kortársai között láthatóan alultáplált, vagy a fejlődése az nagy mértékben elmarad a többiektől. Ezeket könnyen veszük észre, amikor valaki fizikai elhanyagolásnak az áldozata lesz gyermekként. Aztán mondjuk azt is, amikor érzelmileg van egy gyermek elhanyagolva, amikor azt látjuk, hogy nem figyelnek rá, amit most te is mondtál, hogy ezt úgy észreveszi még a gyermek is egy másikon, azt gondoljuk, hogy ez mindig az alacsonyabb társadalmi helyzetben lévő családoknál.
4: Abszolút nem. Én legalábbis így nem van. Így emlékszem.
5: Így van, pontosan. Általában itt ugye a jobb módú családok gyerekeiből kerültek ki ők nagyobb számban, nem mintha a másik oldalon nem lenne, de azt látjuk, hogy arányaikat tekintve, itt akar a szülők maguk túlterheltségére, vagy időhiányára hivatkoznak, amikor azt mondjuk, hogy az oktatási, nevelési, szociális elhanyagolás történik. Ez nagyon-nagyon érdekes, hogy ezt a jogi kategóriát, amit ugye fel is vetettél, hogy beleszólhatunk-e. Tehát, hogyha azt mondjuk rá egy bűncselekmény, akkor az a feladatunk, hogy ebből mi maradjunk ki, ezt gondolja mindenki. De azt gondolom, hogy egyetlen dolog van, amit egészséges felnőttként meg tudunk tenni, ez pedig a jelzőrendszernek a működtetése. Tehát én nem mondhatom, hogy szerintem ez milyen, hanem tudnom kell, hogy ezt nekem nevelési tanácsadó,

0: amikor mi ugye általános iskolába járva vittünk plusz szendvicset annak a gyereknek, aki igen. nem vitt magával, és ezt kikérte.
1: Mert nem kapott.
0: Nem kapott. És kikérte, amikor találkoztunk utána ezzel a családdal, ott volt sikeres anyuka, és most nem megbélyegezni akarom, és akkor kérdőre vonta az én anyukámat, hogy milyen jogon adsz az én gyermekemnek szendvicset, és csak ennyit mondott, hogy figyelj, hát nem volt nála, és mi megkérdeztük, hogy éhes-e, éhes volt, adtam neki, és kérdezett. Nem megköszönte, hanem felháborodott, volt nála pénz, de így, érted? Tehát, hogy valami borzalmas, lehet, hogy van nála pénz, de az a gyermek lehet, hogy ugyanazt kívánja, mint amit a másik gyermek.
1: Pontosan. Így van, tehát ez nagyon érdekes dolog, hogy a felnőttek világát ugye ezek az anyagi dolgok mennyire meghatározzák, és pontosan az történik sokszor, amit te mondtál, hogy az a gyerek lehet, hogy van a zsebébe akárhány száz forint, és tudna venni magának bárhol, akár iskolában menet, vagy magában az iskolában is ennivalót, de ő abból az érzelmi töltetből marad ki, amikor a mellette levő gyerek a táskájából előveszi azt az anyuka szagú szendvicset, ami szépen be van csomagolva, mellé téve egy kis ivólé, vagy egy csoki, és tulajdonképpen ez a fajta érzelmi töltet marad el, nem pedig csupán a kalória. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt felnőttként tudjuk nagyon-nagyon másképpen látni, és azt gondolom, hogyha most aki erre odafigyel erre a mi beszélgetésünkre, akkor sajnos azt kell mondani, hogy nagyon sok elhanyagolt gyereket fogunk látni magunk körül, akik hála Istennek mondjuk nem a fizikai elhanyagolásnak a tüneteit mutatják magukon, hogy kékek vagy zöldek, ami nyilvánvalóan égbe kiáltó, hanem sokkal inkább azokat, akikre azt fogalmaztad meg, hogy a szeretet, meg a gondoskodás, meg az odaadás hiányzik az életéből. Ezt mindenféleképpen a legbölcsebb, hogyha ott jelezzük, ahol az oktatása vagy nevelése történik, mert a felelősségünk azért közösen ebben, mint társadalom nyilvánvalóan megvan.
0: De van felelősségünk a nagyszülők tekintetében is. Én azt pontosan. Gondolom legalábbis, mert hogy nem csak ugye kisgyermekkorra jellemző ez, hanem nagyon sok elhanyagolt, otthagyott, olyan idősebb nénét, bácsit látunk, akire idézélbe téve magasan tesz a családja, vagy pedig nincsen rá ideje.
1: Miközben ugye az most már köztudott, hogy van szülőtartási kötelezettség, csak nem csak a szülőknek van kötelessége a gyermekeire.
0: Tehát ezért valaki büntethető különben?
1: Igen. Tehát ez most már egy egészen más jogi kategória, amikor van valakinek gyermeke, vagy vannak hozzátartozói, vagy leszármazottai unokái, ha már a gyermekei nincsenek. Tehát, hogy ez is egy másik történés már, amikor fel kell hívni valakinek a figyelmét arra, hogy egyébként neked van egy apád, egy anyád, egy nagyanyád, akinek a segítés és a támogatása kötelessége. Ez nagyon érdekes akkor, amikor idősek otthonába, szociális otthonba költözik be valaki, azért, mert azt mondja, hogy nincsen senkije, és abban a pillanatban, amikor ő mondjuk meghal, akkor mondjuk nagyon sokan tudnak jelentkezni azért a vagyonkáért, ami mondjuk adott esetben egy a legkisebb településen lévő vidéki ház, vagy a legkisebb anyagi erőt jelentő lakótelepen egy picike lakás, akkor azért mindig elő szokta kerülni. Nyilvánvalóan, itt azért nagyon érdekes dolog, hogy ennek a híre azért úgy nagyon hamar körbe szokott tudni érni, bár akkor, amikor elhanyagoltuk, nem figyeltünk rá, és azt sem tudtuk, hogy a világon van, akkor azért mindenki nagyon jól be tudta csukni a szemét, fülét. Pontosan így van, hogy mondtad, hogy említettem én is az elején, hogy az elhanyagolás az nem csak a gyermekekről szól, hanem a rászoruló vagy magatehetetlen felnőttek magukra hagyására is. Ez is társadalmi, szociális és emberi kérdés, hogy ezeket észre kell vennünk, és ha észrevettük, akkor ne azt tegyük, amit a legtöbb ember, hogy akkor elfordítjuk a fejünket, megnyugtatva a lelki világunkat azzal az egyetlen mondattal, nem az én dolgom. De a jelzés mindenképpen a miénk.
0: Tehát fel kell vállalni ezt a dolgot, és merni kell egyáltalán, akár neki is, vagy a hatóságoknak is lehet szólni ebbe az esetbe, ugye?
1: Természetesen ők pedig majd eldöntik, hogy ez kinek és milyen hiányát jelenti, az már nyilván nem a mi ügyünk.
0: Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az a nagymama, aki annak idején megcsinálta a szendvicset azért, hogy neked ott az iskolában legyen, és mondjuk esetleg még adhattál is a másiknak, és az mondjuk időskorában lehet, hogy ezt a szendvicset, vagy ilyen szendvicset szívesen megenné, de egyszerűen már nem képes arra, hogy önmagát ellássa. Szerintem ez egy barzalmasan csúnya dolog az, hogyha mondjuk történetesen neki úgy kell meghalni, és most én nem akarok ilyen szívbe markolóan elbúcsúzni, de különben ez a tény és ez az igazság ezzel kapcsolatban, hogy sok szegény nagymama, nagyapa inkább nem szól egy szót se, csak ne jelentsek gondot a gyerekeknek.

0: ők érzik magukat még tulajdonképpen egyfajta tehernek, mondjuk még akár egy legjobb családban is elhangzik itt, én nem akarok a terhetekre lenni. Azt gondolom, itt a fiatalabb generációnak kell ezt nagyon röviden, néhány szóban rövidre zárni ezt a történetet, hogy itt nincs szó teherről, ez a kötelességünk, ahogyan a tiéd volt egykoron, az én nevelésem, ápolásom, etetésem, ez most pedig most innentől kezdődően az enyém, és ez a történet itt egyébként meg be van fejezve. Tehát mindenki tette, meg teszi azt, ami a dolga, hogy ami a lelkiismeretéből jön, vagy ha nem jön, akkor figyelmeztetni kell rá. Na és ez meg már a következő történet majd.
1: Egy lezáró gondolat egy hallgatótól, aki annyit írt, hogy ne csak addig legyen fontos, ameddig lefényképezed és kiposztolod a Facebookra, és különben baromi nagy igazság van ebbe is, úgyhogy na mindegy, nem akarom magam felhozni fölöslegesen, de nagyon jó dologról beszéltünk ma is. Köszönjük szépen akkor ezt a hallgatóknak, ezt a témafelvetés, és neked Józsi azt az információ áradatot, amit adtál itt nekünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, és holnap újra jelentkezünk. További szép napot kívánunk neked. Szia!
0: Köszönöm, és várom, hogy hívjatok. Szia!
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
2: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
3: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44
4: vagy pizzamafia.hu.
5: Mozgás, tanulási képességek és szociális készségek tréningére, evésterápiára vagy autizmus-specifikus fejlesztésre lenne szükséged? Téged is vár a Leveleki Molnár Kastélyban működő Platán Fejlesztő Központ. molnarkastelevelek.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Még várja a jelentkezőket a Virágos Magyarország verseny. Szépkorúaknak adtak tanácsokat egyenruhások, és ismét megnyitja kapuit a görög katolikus főiskola. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani. Mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
7: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
6: Jelentkezni a kezdeményezés honlapján lehet díjmentesen. 2024-ben egyébként Nyíregyháza nyerte a verseny nagyvárosi kategóriájának fődíját. Szépkorúakat láttak el tanácsokkal az egyenruhások. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei nyugdíjas szervezetek szövetsége rendezett szabadtéri rendezvényt az Ibrányi Városligetben a napokban. A rendezvényre a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakemberei is meghívást kaptak. A nyugdíjasok leginkább veszélyeztető bűncselekmények megelőzési lehetőségeiről hallhattak. Az online és az unokázós csalások, a trükkös lopások, valamint a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos kérdések és válaszok is nagy hangsúlyt kaptak. A cél a szépkorú lakosság biztonságérzetének erősítése, valamint az áldozattá válás megelőzése volt. Olvasható a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. Ismét megnyitja kapuit a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola. Május 29-én rendezik a Görög befogadlak nyitott udvar eseményt. A program célja, hogy közelebb hozza a görög katolikus közösséget az érdeklődőkhöz. A látogatókat kötetlen beszélgetések, tematikus sátrak, játékok, gasztronómiai programok és táncház is várja. A rendezvény részletei a Nyíregyházi intézmény honlapján érhetők el. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felül egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és helyenként, itt térségünkben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul, majd több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig

Nyitjuk az utolsó órát, 17 óra múlt 3 perccel ez a Best FM. Szép az idő, most is néztem előre jelzési adatokat. Egészen 8 óráig érdemes a szabadban tartózkodni. Mi mindig 24 fok lesz ekkor, jelenleg elképesztő 28 fok van.

jelentős pályakarbantartási munkálatok kezdődnek, méghozzá Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon. A cél a jelentős sebességkorlátozások megszüntetése, a biztonságosabb pálya kialakítása, és emellett egy csomó fejlesztés is elindul még ezen a 44 kilométeren. Síneket és talpfákat, pontosabban ezt a vasbetont cserélik majd, a töltéseket is újítják, szóval komolyabb beruházás kezdődik méghozzá 27-től. A forrás egyébként 3,2 milliárd forint, melyet a MÁV csoport saját forrásból fog megvalósítani. Ez olvasható, még kiegészítve a Best FM oldalán 27-től, itt pedig korlátozásokra, lassabb közlekedésre számítson. Folytassuk dalokkal. Énekeljen Filó, jó, ha itt vagy, The Corrs és a Bradley's dala, és itt pörög még az utolsó órában.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

Vastag Csaba dúdolt a fülébe, ez volt a Bárhogy kérném, Dido készül, és beszélgessünk az amerikai szőlő gabócáról, mely sok-sok bosszúságot okozott tavaly, illetve hát számíthatunk sajnos rá idén is. A szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma főterjesztője egyébként ez a gabóca, és nagyon fontos, olvasható egyébként a Best FM oldalán is, illetve a Nébi oldalán is, hogy a védekezés legfontosabb pillére a megfigyelés. A lárvák a következő hónapokban megjelenhetnek, erre kell figyeljünk, kiegészítéseket a védekezés kapcsán most is a Best FM oldalán, és ahogy említettem, a Nébi oldalán is talál. Nézzük a dalokat, hallgatjuk a folytatásban Eminemet Dido-val, a Stan után itt van a Soulwave dal, ami nem öl meg, aztán nem sokára már a holnapi reggeli starthoz nézzük a legfrissebb időjárási előrejelzéseket.

0: name was, it was you.
1: Négy háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

friss adatok most már a kedhez. Nézzük a hét első dolgos napján, milyen időjárás vár minket a reggeli percekben. 17 fok készülődik, úgyhogy hát innentől kezdve azt gondolom, hogy most már egy rövidebb nadrág, persze ha nem fázós, már elegendő. A legmelegebb órákban 31-32 fok is lehet. Ezzel nyugodtan számolhat. Zavartalan napsütés várja egészen a 8 órai napnyugtáig, és erős UV adatokra is készülni kell 11 és 15 óra között. A szél az kezdetben északias, aztán nyugatias, később majd újra észak-észak-keleti irányúvá fordul, de marad mérsékelt, így pedig nem fog rosszul esni. Nem lesz a nagyon hideg érzetünk emiatt. Fenyőfélék, pázsit, fűfélék magas szintjére számoljon holnap is. Egyébként az eperfafélék közepes szinte még megterhelik szervezetét, az allergiásokét. Ezzel is érdemes készülni. És nézzük a kalendárium adatait. Holnap 26-án Fülöp és Evelin ünnepel. Farkas Bertalan ekkor kezdte meg egy hetes űrhajózását a világűrbe, ugye a Szojúz fedélzetén. Ez is a holnapi nap margóján. A legnagyobbak pedig jönnek a folytatásban is. Justin Timberlake és a Like I Love You, melyen folytatjuk, aztán nem sokára már a Night Shift jön, és holnap találkozunk legközelebb. Délután 2-kor, holnap is, kedden is számítok megtisztelő figyelmére. Dékán István vagyok, viszont hallásra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korszerűbb a közvilágítás Dombrádon. A végzős hallgatókat köszöntötték, és programdömpinggel készül a DPI. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerűbb lett a közvilágítás Dombrádon, írja a Szabolcs Online. A portál úgy értesült, hogy 33 új korszerű ledes lámpatestet szereltek fel, többek között a Béke és a Pátruhai utcába. Az új lámpáknak köszönhetően itt már minden oszlopon van világítás. A fejlesztésnek köszönhetően nőhet a lakosság biztonságérzete, és a közlekedés is biztonságosabb lehet majd. Ünnepélyesen köszöntötték a végzős óvodapedagógus és tanítószakos hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen. Az esemény idén is a kollégium épületétől induló közös sétával kezdődött, majd Nagy Balázs, az óvó és tanítóképző intézet igazgatója köszöntötte a hallgatókat, családtagjaikat és az intézmény vendégeit. Beszédében hangsúlyozta, a pedagógusi hivatás egyszerre jelent felelősséget és lehetőséget, arra, hogy a jövő generációinak életét formálják. A rendezvényen több gyerekműsor is színesítette a programot, az ünnepség zárásaként pedig az első évesek közös énekléssel búcsúztak a végzősöktől. Olvasható az egyetem honlapján. Soha nem látott nyári programsorozattal készül a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda. A szervezet közölte, továbbra is az a cél, hogy értékes, szabadidős, közösségi és tanulási lehetőségeket biztosítsanak minél több nyíregyházi és térségbeli fiatal számára. A nyári programok több országot és számos települést érintenek, és Nyíregyházán is egymást követik majd a közösségi események, workshopok és találkozók. Júniusban a szervezet képviselői Norvégiába és Lengyelországba is elutaznak. A felvidéki Nagykaposon ifjúsági csere lesz, augusztus végén pedig Szatmár Németibe látogatnak. Ugyanakkor Nyíregyháza is több Erasmus Plus projektnek ad otthont, amelyek során külföldi fiatalok érkeznek majd a vármegye székhelyre. Emellett kulturális és testvérvárosi programok is lesznek, folytatódik a civil karaván, amely több települést, köztük Csengert, Kisvárdát és Nyírbátort is érinti majd. A Diák Akadémia programsorozat 4 alkalommal várja az érdeklődő fiatalokat, és nyílt napot is tart majd a szervezet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és helyenként, itt térségünkben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul, majd több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendben lezajlott a fűtési szezon. Egyre kevesebb az influenzás és hosszabbított válogatott centerével a Fátum Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május 15-én hivatalosan is véget ért a fűtési szezon. 2400 lakásban azonban ezt követően is ragaszkodtak még a meleg radiátorokhoz Nyíregyházán. Hajnal András a Nyírtávhő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, rendben lezajlott a szezon. Csupán kisebb meghibásodásokat kellett javítani.
3: A korábbi évekhez hasonlóan kicsit hosszabb és kicsit hűvösebb volt. Ez különösen a január és a március, de sort nem az április hónapok hidegebb időjárásának köszönhető. Azonban, ha sok éves, mondjuk 30 éves átlaghoz viszonyítom, akkor azt kell mondjam, hogy egy enyhe fűtési időszak volt. 17 különböző helyszínen voltak kisebb-nagyobb hibák. A legjelentősebb az érkertet ellátó 400-as gerincvezetékünk hibája volt, aminek köszönhetően sajnos néhány órára 1900 lakás esett ki, de igazából meg sem érezték a lakók, mert nem volt ideje sem kiülni a lakásoknak. Még érdekességképpen említeném meg, hogy 1966-ban indult Nyíregyházán a távhőszolgáltatás, tehát pont most vagyunk 60 évesek, úgyhogy a 60. mondhatnám, hogy sikeres fűtési időszakon vagyunk túl.
2: Már alig vannak influenzások az országban. A 20. héten 9000-en fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Szabolcs-Szatmár-Berekben is csökkent a betegszám a megelőző héthez képest. 8 másik területre is ez volt jellemző. Hét vármegyében ugyanakkor emelkedett a megbetegedések száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Békés és Csongrád-Csanád vármegyében volt a legtöbb beteg. Bács-Kiskun, Veszprém és Somogy vármegyében pedig a legkevesebb. Hosszabbított válogatott centerével a Fátum. László Alexandra 2018-ban igazolt Nyíregyházára. Az elmúlt szezont bomba formában várhatta, de sajnos ősszel megsérült a térde és meg is kellett operálni. A röplabdázó már felépült és azért dolgozik, hogy a következő idényben újra pályára lépjen. László Alexandra már az 5. játékos, akivel hosszabbít a Fátum, írja a Nyíregyházi Sporthírek. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és helyenként, itt térségünkben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul, majd több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még várja a jelentkezőket a Virágos Magyarország verseny. Szépkorúaknak adtak tanácsokat egyenruhások, és ismét megnyitja kapuit a görögkatolikus főiskola. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani. Mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
3: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
2: Jelentkezni a kezdeményezés honlapján lehet díjmentesen. 2024-ben egyébként Nyíregyháza nyerte a verseny nagyvárosi kategóriájának fődíját. Szépkorúakat láttak el tanácsokkal az egyenruhások. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei nyugdíjas szervezetek szövetsége rendezett szabadtéri rendezvényt az Ibrányi Városligetben a napokban. A rendezvényre a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakemberei is meghívást kaptak. A nyugdíjasok leginkább veszélyeztető bűncselekmények megelőzési lehetőségeiről hallhattak. Az online és az unokázós csalások, a trükkös lopások, valamint a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos kérdések és válaszok is nagy hangsúlyt kaptak. A cél a szépkorú lakosság biztonságérzetének erősítése, valamint az áldozattá válás megelőzése volt. Olvasható a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. Ismét megnyitja kapuit a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola. Május 29-én rendezik a Görögbefogadlak nyitott udvar eseményt. A program célja, hogy közelebb hozza a görögkatolikus közösséget az érdeklődőkhöz. A látogatókat kötetlen beszélgetések, tematikus sátrak, játékok, gasztronómiai programok és táncház is várja. A rendezvény részletei a Nyíregyházi intézmény honlapján érhetők el. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felül egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és helyenként, itt térségünkben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul, majd több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Nagyon jó vesztem, készülök ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom. A műsorszám termék megjelenítés. Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, otthon veled.
2: Korszerűbb a közvilágítás Dombrádon. A végzős hallgatókat köszöntötték, és programdömpinggel készül a DPI. Kovács Rádvai Andrea vagyok. Korszerűbb lett a közvilágítás Dombrádon, írja a Szabolcs Online. A portál úgy értesült, hogy 33 új korszerű ledes lámpatestet szereltek fel, többek között a Béke és a Pátruhai utcába. Az új lámpáknak köszönhetően itt már minden oszlopon van világítás. A fejlesztésnek köszönhetően nőhet a lakosság biztonságérzete, és a közlekedés is biztonságosabb lehet majd. Ünnepélyesen köszöntötték a végzős óvodapedagógus és tanítószakos hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen. Az esemény idén is a kollégium épületétől induló közös sétával kezdődött, majd Nagy Balázs, az óvó és tanítóképző intézet igazgatója köszöntötte a hallgatókat, családtagjaikat és az intézmény vendégeit. Beszédében hangsúlyozta, a pedagógusi hivatás egyszerre jelent felelősséget és lehetőséget, arra, hogy a jövő generációinak életét formálják. A rendezvényen több gyerekműsor is színesítette a programot, az ünnepség zárásaként pedig az első évesek közös énekléssel búcsúztak a végzősöktől. Olvasható az egyetem honlapján. Soha nem látott nyári programsorozattal készül a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda. A szervezet közölte, továbbra is az a cél, hogy értékes, szabadidős, közösségi és tanulási lehetőségeket biztosítsanak minél több nyíregyházi és térségbeli fiatal számára. A nyári programok több országot és számos települést érintenek, és Nyíregyházán is egymást követik majd a közösségi események, workshopok és találkozók. Júniusban a szervezet képviselői Norvégiába és Lengyelországba is elutaznak. A felvidéki Nagykaposon ifjúsági csere lesz, augusztus végén pedig Szatmár Németibe látogatnak. Ugyanakkor Nyíregyháza is több Erasmus Plus projektnek ad otthont, amelyek során külföldi fiatalok érkeznek majd a vármegye székhelyre. Emellett kulturális és testvérvárosi programok is lesznek, folytatódik a civil karaván, amely több települést, köztük Csengert, Kisvárdát és Nyírbátort is érinti majd. A Diák Akadémia programsorozat 4 alkalommal várja az érdeklődő fiatalokat, és nyílt napot is tart majd a szervezet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és helyenként, itt térségünkben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul, majd több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

0: the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendben lezajlott a fűtési szezon. Egyre kevesebb az influenzás és hosszabbított válogatott centerével a Fátum Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május 15-én hivatalosan is véget ért a fűtési szezon. 2400 lakásban azonban ezt követően is ragaszkodtak még a meleg radiátorokhoz Nyíregyházán. Hajnal András a Nyírtávhő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, rendben lezajlott a szezon. Csupán kisebb meghibásodásokat kellett javítani.
3: A korábbi évekhez hasonlóan kicsit hosszabb és kicsit hűvösebb volt. Ez különösen a január és a március, de soha nem az április hónapok hidegebb időjárásának köszönhető. Azonban, ha sok éves, mondjuk 30 éves átlaghoz viszonyítom, akkor azt kell mondjam, hogy egy enyhe fűtési időszak volt. 17 különböző helyszínen voltak kisebb-nagyobb hibák. A legjelentősebb az érkertet ellátó 400-as gerincvezetékünk hibája volt, aminek köszönhetően sajnos néhány órára 1900 lakás esett ki, de igazából meg sem érezték a lakók, mert nem volt ideje sem kiülni a lakásoknak. Még érdekességképpen említeném meg, hogy 1966-ban indult Nyíregyházán a távhőszolgáltatás, tehát pont most vagyunk 60 évesek, úgyhogy a 60. mondhatnám, hogy sikeres fűtési időszakon vagyunk túl.
2: Már alig vannak influenzások az országban. A 20. héten 9000-en fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Szabolcs-Szatmár-Berekben is csökkent a betegszám a megelőző héthez képest. 8 másik területre is ez volt jellemző. Hét vármegyében ugyanakkor emelkedett a megbetegedések száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Békés és Csongrád-Csanád vármegyében volt a legtöbb beteg. Bács-Kiskun, Veszprém és Somogy vármegyében pedig a legkevesebb. Hosszabbított válogatott centerével a Fátum. Lászlóp Alexandra 2018-ban igazolt Nyíregyházára. Az elmúlt szezont bomba formában várhatta, de sajnos ősszel megsérült a térde és meg is kellett operálni. A röplabdázó már felépült és azért dolgozik, hogy a következő idényben újra pályára lépjen. Lászlóp Alexandra már az 5. játékos, akivel hosszabbít a Fátum, írja a Nyíregyházi Sporthírek. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felül egy hideg front érkezik, erős időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és helyenként, itt térségünkben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul, majd több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Jazz FM.
1: Füledre célozva, szívedre hangolva.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Nagyon jól vesztem, észre ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy itt vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják.

0: a legjobbat adjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
0: Best FM. Lejátszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb